0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: We gon' celebrate, we gon' celebrate, come on.
1: Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Folytatódik a napos nyári idő. Dohánymafiát számolt fel az adóhatóság. A Balatonnál pihennek a legtöbben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nemzetközi dohánycsempész hálózatot számolt fel az adóhatóság. A nagyszabású akcióban a pénzügyőrök egyszerre csaptak le egy szállítmányra Baranyában és egy titkos dohánygyárra Fejér vármegyében. Az Index cikke szerint a hatóságok több mint 5 tonna illegális dohányt foglaltak le, ennek értéke csak nem 420 millió forint. Az elkövetők katonai elzavarót és aggregátorokat is használtak, hogy elrejtsék az illegális gyártást. 6 külföldi gyanúsítottat őrizetbe vettek. Új államtitkárt és miniszteri biztost jelentett be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt érte, a közoktatásért Kókainé Lányi Marietta felel államtitkárként, míg a közoktatási tartalomfejlesztésért Csapodi Csaba miniszteri biztosként dolgozik majd. A miniszter szerint mindketten több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és fontos szerepük lesz az oktatás megújításában. Lannert Judit úgy fogalmazott, az a cél, hogy a magyar közoktatásban ismét a gyerekek és a pedagógusok kerüljenek a középpontba. A Balatonnál pihennek a legtöbben a pünkösdi hosszú hétvégén, legalábbis ez derült ki az egyik szállásfoglaló portál adataiból. Eszerint Siófokra utaznak a legtöbben, ezt követi Szeged és Gyula. A legnépszerűbb úti célok között Eger, Pécs, Balatonfüred, Hajdúszoboszló és Hévíz is szerepel. A kisgyerekekkel utazók körében pedig Nyíregyháza végzett az élen. Ne zavarjuk az erdei állatokat, erre figyelmeztette a kirándulókat az Országos Vadászkamara. Földvári Attila szóvivő rádiónknak elmondta, a következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk, de arra kérnek mindenkit, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket, és a kutyákat is csak pórázon vezessük az erdőben.
2: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyjukat, az, hogy lelapulnak a fűbe és megpróbálnak elrejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag.
1: Ma sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcs hőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias idő több órás napsütéssel és gomoly felhőkkel. Főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor, a csúcs hőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudom

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Új pályázatot írt ki a Videoton FC Fehérvár értékesítésére Székesfehérvár. Megnyílt Berecki Kata kiállítása a Velencei tó partján, csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Új közösségi ház épülhet Börgöndön. Az intézménynek a Köztársaság utcai buszforduló melletti terület ad helyet. A 2023 négyzetméteres épületben közösségi terem, iroda, raktárhelyiségek, öltözők és akadálymentes mosdó is helyet kap. A fejlesztés helyszínén jelenleg focipálya, játszótér és parkolók is találhatók. Cserpalkovics András polgármester elmondta, a beruházás szerepel az idei költségvetésben, elindulhat a kivitelezés, a közbeszerzési eljárás. A város több intézményfejlesztést is előkészít, köztük bölcsődék és óvodák felújítását. A tervek szerint a Börgöndi Közösségi Ház építése jövőre megkezdődhet, írja székesfehérvár.hu. A katolikus egyház szerepét és a közép-európai rendszerváltások történetét bemutató ideiglenes kiállítás nyílik a vármegye székhelyen. Az eseményt a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban tartják kedden. A Ne féljetek, a katolikus egyház és közép-európa útja a szabadság felé című tárlat magyar, cseh, lengyel együttműködés. A program a rendszerváltások 30. évfordulójára készült. A megnyitón köszöntőt mond Spányi Antal megyés püspök, a kiállítást Mózesi Gergely, az egyházmegyei gyűjtemény igazgatója nyitja meg. Közreműködik Abonyi Krisztina és Rajkó Márta kamaraművész. A kiállítás június 16-áig látogatható 2-től szombatig, olvasható az intézmény oldalán. Megnyílt Berecki Kata közös nevező című kiállítása a Gárdonyi Velencei Tavi Galériában. A tárlat központi kérdése, mi az, ami összeköt bennünket? A művész alkotásai személyes történeteken keresztül keresik a választ erre az univerzális kérdésre, miközben egy érzelmekkel teli, elgondolkodtató világot tárnak a látogatók elé. A megnyitón Kódi Fehér János költő ajánlotta a kiállítást a közönség figyelmébe. A kurátori feladatokat Berti Sara művész látta el. A szervezők szerint a tárlat különleges kulturális élményt kínál mindazoknak, akik a Velencei tó partján járnak. A kiállítás május 31-ig látogatható, írja a FEOL. Augusztus 30-án rendezik meg a kézilabda szuperkupát a Met Arénában Székesfehérváron. A férfi és női bajnok csapatok a magyar kupát nyert együttesekkel mérkőznek meg. A sportesemény egésznapos családi programmal várja a látogatókat. A szuperkupa a balatoni szezon lezárását és az új idény kezdetét is jelenti. A városvezetés és a Magyar Kézilabda Szövetség kiemelte, hogy a Met Aréna modern, multifunkcionális létesítményként a hazai és nemzetközi kézilabdázás fontos helyszíne lehet. A rendezvény egyben a 2027-es női világbajnokság előkészítő eseménye is lesz. A részletes programok a szövetség honlapján érhetők el. Pályázatot írt ki a vármegye székhely a Fehérvár FC önkormányzati üzletrészének értékesítésére. A felhívásról a közgyűlés döntött, a kiírás várhatóan kedden jelenik meg a város honlapján. Cserpalkovics András polgármester elmondta, olyan befektetőt keresnek, aki a vételár megfizetése mellett hosszú távon tudja biztosítani a klub szakmai és pénzügyi stabilitását. A pályázatok benyújtási határideje június közepe, ezt követően értékelik az ajánlatokat. A városvezetés célja, hogy július 1-én a közgyűlés lezárhassa a folyamatot, és döntés szülessen a klub új tulajdonosáról, írja a székesfehérvár.hu. A megszokott rendszerint szállítja a hulladékot a depónia pünköst hétfőn. A közszolgáltató arra kéri a lakókat, hogy a gyűjtőedényeket reggel 5 óráig helyezzék ki. Az ünnepnapon ugyanakkor zárva tart a Székesfehérvár Csalapénzverővölgyi Hulladékkezelő Központ és hulladéklerakó, valamint a hulladékudvarok és a személyes ügyfélszolgálatok is. A hét többi napjai a megszokott nyitvatartás szerint működnek az egységek, írja az fmc.hu. Míg május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést idén is 5 kategóriában hirdették meg, a fő kategóriák mellett tematikus pályázatokat is be lehet nyújtani, mondta rádiónak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
2: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása a település zöldítési programokba. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
1: Különleges nyíltnappal várja a családokat gyermeknap alkalmából az Alba Innovár. Az egész napos program során a látogatók ingyenesen fedezhetik fel a technológia, a robotika és az innováció világát. A május 30-ai rendezvény egyik legnépszerűbb attrakciója ezúttal is a humanoid robotok bemutatója lesz, amelyekkel személyesen is találkozhatnak a résztvevők. A családok kipróbálhatják a szabadulószobát, ahol a csapatmunkára és a kreatív gondolkodásra is szükség lesz. Az érdeklődők 3D tervezéssel és nyomtatással is megismerkedhetnek. Saját grafikát is készíthetnek, amelyből egyedi kitűző készülhet. Az Alba Innovár célja, hogy játékos formában hozza közelebb a gyerekekhez és a szülőkhöz a modern technológiát, valamint a digitális világ lehetőségeit, írja székesfehérvár.hu. Alkotópályázatot hirdet Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából a Kárpát-medencei Művészeti Névfőiskola. A kiírás középpontjában a költő Isten megnyomja a tavasz gombot című verse áll. A pályázók feladata, hogy a vers képi és gondolati világát újraértelmezzék, és összekapcsolják Csukás István ismert mese alakjaival saját alkotásukban. A pályázók rajzzal, festménnyel, kollázzal, írással vagy verssel nevezhetnek 4 korcsoportban. A beküldési határidő május 31-e. A pályaműveket postai úton várja a Művészeti Névfőiskola. Bővebb információ az intézmény weboldalán olvasható. Idén is megrendezik a Be My League Fesztivált. A tavalyi siker után újra Velencén tartják a több mint egy évtizede életre hívott, már a klasszikussá vált eseményt. Idén minden korábbinál erősebb hazai és nemzetközi felhozatallal érkezik a Velencei tó északi strandjára. Az idei line-up élén olyan világsztárok állnak, mint a német technoikon Paul Kalkbrenner, a belga közönség kedvenc Amelie Lenz, az olasz technó királynője Deborah De Luca, fellép továbbá a 3-szoros DJ Awards nyertes Sven Vass, valamint számos további nemzetközi és hazai lemezlovas. A szervezők hangsúlyozzák, július 16-ától a 3 színpadon csaknem 70 fellépő gondoskodik a techno, house, melodic techno és hard techno legjaváról, közölte a FEOL. Idén is meghirdette ösztöndíj pályázatát a Székesfehérvári Deák Dénes Alapítvány. A kiírás művészettörténészeknek, várostörténészeknek, néprajzkutatóknak, valamint az érintett doktori iskolák hallgatóinak szól. A pályázók egyéves részletes kutatási tervvel jelentkezhetnek, amelyhez szakmai önéletrajzot és ajánlást is csatolni kell. Előnyt jelent, ha a kutatás kapcsolódik Székesfehérvárhoz vagy Deák Dénes szellemi örökségéhez. A nyertes ösztöndíjas $1,500 megfelelő támogatást kap, valamint egy budapesti lakás használatának lehetőségét is biztosítják számára. A pályázatokat június 16-áig várják, az elbírálás augusztus elejéig megtörténik. A részletes kiírás a Szent István Király Múzeum oldalán olvasható. Fél évszázados jubileumát ünnepli idén az EFOT Fesztivál. Az 50. alkalomra a szervezők eddig példanélküli együttműködést jelentettek be, a rendezvénynek egyszerre 4 felsőoktatási intézmény lesz a házigazdája. A jubileumi fesztivál mögött a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pannon Egyetem, illetve a Széchenyi István Egyetem áll. A július 8 és 12-e között a Velencei tó partján sukurul megrendezett EFOT így nem csak az 50 éves múltja miatt ígérkezik különlegesnek, hanem azért is, mert új fejezetet nyithat a fesztivál történetében, írja a FEOL. Délelőtt viszonylag sok fátyol felhő lesz fölöttünk, a délelőtt második felétől csökken a felhőzet. A délután gyengén felhős, alapvetően napos idővel telik, csak késő délután érkezhet fölénk több fátyol felhő, csapadékra nem kell számítani. Délután 29 fok közelében alakul a hőmérséklet, kora este 27-28, késő este 20-22 fok várható. A híreket Fichuri Erikától hallották.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, együtt töltjük a pünkösd vasárnapi délelőttöt. Kezdünk, na hogy a legjobb zenékkel. Itt lesz például velem a Black Eyed Peas, a Meet Me Halfway-jel, a kezdés meg Michael Gray-é. Szóljon a Weekend, ha már itt van a hosszú hétvége kellős közepe.

Estefem a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 24-e van, pünkösd vasárnap, a hosszú hétvégét élvezhetjük, és a kellős közepén tartunk. A mai napon a névnaposok, az Elizák és az Eszterek, a születésnaposok között meg Bob Dylant köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan jövök majd a ma reggel témáival. Lesz közötte egy nagyon érdekes dolog, ugyanis egy történelmi újítás érkezik a foci VB-n, de zenei

0: Best FM a legjobb zenék. Lisa Stanfield dobott minket fel a Real Thing-el így korán reggel. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit. Hát már mondom is, 7 óra után a Cannes Film Fesztiválra látogatunk el, ahol 25 éves jubileumot ünnepelt a Halálos Iramban. De hogy milyen showt tettek köré, és Vin Diesel is egyébként megjelent, és mit mondott egyébként erről a franchise-ról el, azt is el fogom árulni. Aztán 8 óra után irány a foci VB. Ugye ezt most Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban rendezik, így közösen a három országod majd nekik otthon, és mivel Amerikában van, lehet sejteni, hogy a zenei újítás az vajon mit jelent, mert most egyébként nem arról lesz szó, hogy milyen focizás van vagy sportolás szempontból, hanem arról, hogy a zenei platform az hogyan fog megjelenni, meg a formációk, meg a minden ilyesmi majd a sportesemény alatt, úgyhogy erről is jönnek a részletek, és végül 9 óra után egy kis sportszínes, Xavi Alonsoral lesz szó, akiről most már lehet tudni, hogy a Chelsea-nek fogja átvenni az irányítását, úgyhogy kiderül minden, erről is hozom a részleteket, na meg a legjobb zenéket. Most egy rövid szünet következik, aztán a hírek után folytatom majd Bon Jovival. A Have a Nice Day már biztos, hogy itt lesz tőle az ébredés és a napindítás mellé. Have a nice day.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
3: Fultam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt, sem vagy már.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Adományt kapott a Fejér megye gyermekeiért alapítvány, kiállítás nyílik a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban. Ma csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. 755 ezer forint gyűlt össze az idei Nagyok a Kicsikért jótékonysági fesztiválon. Az eseményt 10. alkalommal rendezték meg a Fekete-hegy Szárazréti Közösségi Központban. A Predátor Ese és Szontágné Kovács Erika székesfehérvári képviselő által életre hívott rendezvény bevételét a Fejér megye gyermekeiért alapítvány javára ajánlották fel. Az adomány az egészségügyi intézmény újszülött, csecsemő és gyermekosztályának munkáját segíti. A családi rendezvényen koncertek, sportprogramok és gyermekfoglalkozások is várták az érdeklődőket, írja a székesfehérvár.hu. A katolikus egyház szerepét és a közép-európai rendszerváltások történetét bemutató ideiglenes kiállítás nyílik a vármegye székhelyen. Az eseményt a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban tartják kedden. A Ne féljetek, a katolikus egyház és közép-európa útja a szabadság felé című tárlat magyar, cseh, lengyel együttműködés. A program a rendszerváltások 30. évfordulójára készült. A megnyitón köszöntőt mond Spányi Antal megyés püspök, a kiállítást Mózesi Gergely, az egyházmegyei gyűjtemény igazgatója nyitja meg. Közreműködik Abonyi Krisztina és Rajkó Márta kamaraművész. A kiállítás június 16-áig látogatható 2-től szombatig, olvasható az intézmény oldalán. Idén is megtartották az országos űrgeszámlálást, amelyet már 5. éve minden tavasszal elvégeznek. Az önkéntesek és természetvédők által összegyűjtött adatok segítenek nyomon követni az állomány változását, illetve védeni az űrgék élőhelyeit, mondta Váci Olivér etológus, a vadonkezelő program munkatársa.
2: 17 terület volt, ahová jutottak a felmérők, hogy megismerjük az űrállománynak a helyzetét. Csökkenés még mindig megfigyelhető, ami úgy tűnik, hogy lassulni látszik egy picit. Lehet, hogy ez 82 óta védett fajává, tehát annyira megritkult már addigra, és 2012-re fokozottan védetté kellett tenni, mert már kevés helyen találni űrgét, ott sem mindenütt biztosított az állomány fennmaradása, tehát egy nagyon erősen ritkuló állatfajról van szó, nem csak Magyarországon, hanem a teljes elterjedési területén Európában.
1: Híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt viszonylag sok fátyol felhő lesz fölöttünk, a délelőtt második felétől csökken a felhőzet. A délután gyengén felhős, alapvetően napos idővel telik, csak késő délután érkezhet fölénk több fátyol felhő, csapadékra nem kell számítani. Délután 29 fok közelében alakul a hőmérséklet, kora este 27-28, késő este 20-22 fok várható. A híreket Picsóri Erikától hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, a Blaha Louisiana ébresztett minket az elmúlt 3,5 percben. Szép reggelt kívánok mindenkinek, hamarosan jövök majd a nap első témájával, a Cannes Film Fesztiválra látogatunk el. Addig is szóljanak a legjobb zenék most az ébredés és a napindítás mellé. Ebbe az órában még van egy kis időnk, úgyhogy 50 Cent-től még biztos, hogy bele fogok férni az In The Club, ezt

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán 7 óra után hozom a mai nap első témáját, ami nem más lesz, mint hogy a Cannes Filmfesztiválra látogatunk el, és 25 éves jubileumot ünnepelt a Haláros Iramban, úgyhogy erről jönnek a részletek, hogy milyen is volt ez a show, és Vin Diesel mit mondott a franchise-ról, és természetesen a legjobb zenéket is hozom magammal a következő órába. Itt lesz például velem Myra Spice Girls csapata, méghozzá Stappal érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Új közösségi házzal gazdagodhat Börgönd, megnyílt Molnár János kiállítás a Kápolnás nyéken. Délután 29 fok közelében alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Új közösségi ház épülhet Börgöndön. Az intézménynek a Köztársaság utcai buszforduló melletti terület ad helyet. A 2023 négyzetméteres épületben közösségi terem, iroda, raktárhelyiségek, öltözők és akadálymentes mosdó is helyet kap. A fejlesztés helyszínén jelenleg focipálya, játszótér és parkolók is találhatók. Cserpalkovics András polgármester elmondta, a beruházás szerepel az idei költségvetésben, elindulhat a kivitelezésre a közbeszerzési eljárás. A város több intézményfejlesztést is előkészít, köztük bölcsödék és óvodák felújítását. A tervek szerint a Börgöndi Közösségi Ház építése jövőre megkezdődhet, írja a székesfehérvár.hu. Újabb nagyszabású kiállítás nyílt a Kápolnásnéki halászkastély termeiben. Molnár János a Sárkány ellenében című tárlata több évtizedes alkotói utat mutat be. A festő és grafikus művész kiállítása különös hangsúlyal fókuszál azokra a művekre, amelyek a látható világ és a belső tapasztalat határterületein születtek. A megszokott rendszerint szállítja a hulladékot a depónia pünköst hétfőn. A közszolgáltató arra kéri a lakókat, hogy a gyűjtőedényeket reggel 5 óráig helyezzék ki. Az ünnepnapon ugyanakkor zárva tart a Székesfehérvár Csalapénzverővölgyi Hulladékkezelő Központ és hulladéklerakó, valamint a hulladékudvarok és a személyes ügyfélszolgálatok is. A hét többi napjai a megszokott nyitvatartás szerint működnek az egységek, írja az fmc.hu. Míg május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést idén is 5 kategóriában hirdették meg, a fő kategóriák mellett tematikus pályázatokat is be lehet nyújtani, mondta rádiónak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
2: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása a település zöldítési programokba. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
1: Délelőtt viszonylag sok fátyol felhő lesz fölöttünk, a délelőtt második felétől csökken a felhőzet. A délután gyengén felhős, alapvetően napos idővel telik, csak késő délután érkezhet fölénk több fátyol felhő, csapadékra nem kell számítani. Délután 29 fok közelében alakul a hőmérséklet, kora este 27-28, késő este 20-22 fok várható. A híreket Ficsóri Erikától hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A múlt hét végén szó szerint felrobbant az internet a Cannes Film Fesztivál miatt. Rengeteg dolog történt, de 25 éves jubileumot ünnepelt egy film a Halálos Iramban, úgyhogy jönnek a részletek, hogy hogyan is zajlott le ez a show, mert volt ilyen show a Cannes Film Fesztiválon, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Whitney Houston és George Michael közösével kezdünk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál keretein belül egy különleges vetítés is volt. A Halálos Iramban ugyanis 25. évfordulóját ünnepelte, az első részt 2001-ben mutatták be, és ott volt Vin Diesel és Michelle Rodriguez is, a franchise alapító sztárjai, akik tiszteletüket rótták le ezen az eseményen. A produkciót a fesztivál igazgatója klasszikusnak nevezte, amely az elmúlt évtizedek során maradandó nyomot hagyott a modern filmművészetben, felszólalt Vin Diesel is, ő is köszönetet mondott a filmipar elismerésének, valamint a közönségnek is, hogy ennyire szeretik ezt a franchise-t és a sorozatot. Őt is meglepte, hogy negyed évszázadon át ez így kitart. Az ünnepi gálán megható pillanat is volt, ugyanis visszaemlékeztek a tragikus körülmények között elhunyt Paul Walkerre. Ő 2013-ban hagyta itt a világot. A vörös szőnyegen Walker lánya egy öleléssel üdvözölte Dieselt, aki a felszólalásában azt is elmondta, hogy a színész és a stábok között testvéri a kötelék, valamint, hogy mindannyiuk számára kiemelten fontos Walker emlékének ápolása. A Halálos Iramban univerzum az eltelt 25 év alatt elképesztő számokat produkált, és a történet még nem ért teljesen véget. Jelenleg 11 filmből áll a sorozat, világszerte több mint 7 milliárd dolláros bevételt termelt, és hát olyan sztárok nőttek ki a franchise alatt, mint maga Vin Diesel is, úgyhogy szerintem a sikert meg ezt nem kell magyarázni. A közönség imádja a mai napig az első részeket, és hát az új is mindenki nyomon követi, azokról már azért néha vannak viták. A legjobb zenékkel kapcsolatban pedig vitát nem fogunk nyitni, a következő két előadó ez garancia lesz arra, hogy az összes kedélyt eloszlassa az ébredés és a napindítás mellé. Jay-Z és Beyoncé közösét hozom, ez a Blondie and Candy itt

0: Best FM a legjobb zenék. A The Real Slim Shady-vel ébredhettünk Eminemtől. Szép reggelt kívánok mindenkinek. És ugye az van benne, hogy please stand up, please stand up. Hát én is erre bíztatok mindenkit, hogy most már föl kell kelni. Itt van ez a fránya reggel. Nagyon nehéz, tudom, de szerencsére itt vannak a legjobb zenék velem, akik segítik átvészelni azt, hogy könnyen menjen az ébredés. Most egy rövid szünetet tolunk, de utána már is folytatom majd az Eagle Eye Cherry-vel. A Save Tonight jön majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Új pályázatot írt ki a Videoton FC Fehérvár értékesítésére Székesfehérvár. Megnyílt Berecki Kata kiállítása a Velencei tó partján, csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsúr Jerika. Részletes híreink következnek. Pályázatot írt ki a Vármegyeszékely a Fehérvár FC önkormányzati üzletrészének értékesítésére. A felhíváson a közgyűlés döntött, a kiírás várhatóan kedden jelenik meg a város honlapján. Cserpakovics András polgármester elmondta, olyan befektetőt keresnek, aki a vételár megfizetése mellett hosszú távon tudja biztosítani a klub szakmai és pénzügyi stabilitását. A pályázatok benyújtási határideje június közepe, ezt követően értékelik az ajánlatokat. A városvezetés célja, hogy július 1-én a közgyűlés lezárhassa a folyamatot, és döntés szülessen a klub új tulajdonosáról, írja székesfehérvár.hu. Megnyílt Berecki Kata közös nevező című kiállítása a Gárdonyi Velencei Tavi galériában. A tárlat központi kérdése, mi az, ami összeköt bennünket? A művész alkotásai személyes történeteken keresztül keresik a választ erre az univerzális kérdésre, miközben egy érzelmekkel teli, elgondolkodtató világot tárnak a látogatók elé. A megnyitón Kódi Fehér János költő ajánlotta a kiállítást a közönség figyelmébe. A kurátori feladatokat Berti Sara művész látta el. A szervezők szerint a tálat különleges kulturális élményt kínál mindazoknak, akik a Velencei tó partján járnak. A kiállítás május 31-ig látogatható, írja Feol. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség, a bűnözők az idősek szeretetét és aggodalmát használják ki. Telefonon keresik fel őket, azt állítva, hogy az unoka bajba került, balesetet szenvedett és azonnal pénzre van szüksége. Fontos az időseket felvilágosítani arról, hogy mindig járjanak utána az információ hitelességének, mondta rádiónak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: A csalók sokszor nagyon felkészültek, sőt, hivatalos személynek, rendőrnek vagy tűzoltónak is kiadják magukat. Tudni kell, hogy a rendőrség és társszervei soha semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat telefonon. Mi a tendő ilyen hívás esetén? Meg kell szakítani a kapcsolatot. Tegye le a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, ellenőrizze az információt, hívja fel a hozzátartozót, akire hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, bankkártyát vagy ékszert idegennek.
1: Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt viszonylag sok fátyol felhő lesz fölöttünk, a délelőtt második felétől csökken a felhőzet. A délután gyengén felhős, alapvetően napos idővel telik, csak késő délután érkezhet fölénk több fátyol felhő, csapadékra nem kell számítani. Délután 29 fok közelében alakul a hőmérséklet, kora este 27-28, késő este 20-22 fok várható. A híreket Ficsúr Erikától hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ez volt The Fields of Love az ETB-től. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 24-e vasárnap van, pünköst. A névnaposok az Elizák és az Eszterek, a születésnaposok között pedig Bob Dylant köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. És 2 óra témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből. Hamarosan ellátogatunk Amerikába a foci VB-nek a fináléjára, és nem sport szempontból, hanem zenei szempontból fogjuk megvizsgálni, mert egy korszak újító dolog fog történni majd, aminek a szemtanúi és fültanúi lehetünk, és hát akik ott lesznek a helyszínen, azt kell, hogy mondjam, nagyon szerencsések. Úgyhogy majd jönnek erről a részletek, no meg természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Most egy nagy klasszikussal megyünk tovább Paul Johnsontól, ez a Get Get Down, most itt

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig irány Amerika és a foci VB döntője, ami még egyébként messze van, de annál nagyobb körülötte a láz, ami az idei zenei show-t illeti, mert hogy lesz olyan majd, és történelmi változás lesz ebbe, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Ellátogatunk a 90-es évek parti világába, ez már biztos, a D-Light-tal tesszük mindezt, és a Groove in Your Heart-tal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Adományt kapott a Fejér megye gyermekeiért alapítvány, kiállítás nyílik a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban. Ma csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. 755 ezer forint gyűlt össze az idei Nagyok a Kicsikért jótékonysági fesztiválon. Az eseményt 10. alkalommal rendezték meg a Fekete-hegy Szárazréti Közösségi Központban. A Predátor Ese és Szontágné Kovács Erika székesfehérvári képviselő által életre hívott rendezvény bevételét a Fejér megye gyermekeiért alapítvány javára ajánlották fel. Az adomány az egészségügyi intézmény újszülött, csecsemő és gyermekosztályának munkáját segíti. A családi rendezvényen koncertek, sportprogramok és gyermekfoglalkozások is várták az érdeklődőket, írja a székesfehérvár.hu. A katolikus egyház szerepét és a közép-európai rendszerváltások történetét bemutató ideiglenes kiállítás nyílik a vármegye székhelyen. Az eseményt a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban tartják kedden. A Ne féljetek, a katolikus egyház és közép-európa útja a szabadság felé című tárlat magyar, cseh, lengyel együttműködés. A program a rendszerváltások 30. évfordulójára készült. A megnyitón köszöntőt mond Spányi Antal megyés püspök, a kiállítást Mózesi Gergely, az egyházmegyei gyűjtemény igazgatója nyitja meg. Közreműködik Abonyi Krisztina és Rajkó Márta kamaraművész. A kiállítás június 16-áig látogatható 2-től szombatig, olvasható az intézmény oldalán. Idén is megtartották az országos űrgeszámlálást, amelyet már 5. éve minden tavasszal elvégeznek. Az önkéntesek és természetvédők által összegyűjtött adatok segítenek nyomon követni az állomány változását, illetve védeni az űrgék élőhelyeit, mondta Váci Olivér etológus, a vadonkezelő program munkatársa.
2: 17 terület volt, ahová jutottak a felmérők, hogy megismerjük az űrállománynak a helyzetét. Csökkenés még mindig megfigyelhető, ami úgy tűnik, hogy lassulni látszik egy picit. Lehet, hogy ez 82 óta védett fajává, tehát annyira megritkult már addigra, és 2012-re fokozottan védetté kellett tenni, mert már kevés helyen találni űrgét, ott sem mindenütt biztosított az állomány fennmaradása, tehát egy nagyon erősen ritkuló állatfajról van szó, nem csak Magyarországon, hanem a teljes elterjedési területén Európában.
1: Híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt viszonylag sok fátyol felhő lesz fölöttünk, a délelőtt második felétől csökken a felhőzet. A délután gyengén felhős, alapvetően napos idővel telik, csak késő délután érkezhet fölénk több fátyol felhő, csapadékra nem kell számítani. Délután 29 fok közelében alakul a hőmérséklet, kora este 27-28, késő este 20-22 fok várható. A híreket Picsóri Erikától hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, május 24-e van, pünkösd vasárnap, és ebben az órában ellátogatunk a foci VB fináléjára, és nem sport szempontból, hanem zenei produkció szempontjából fogjuk ezt megvizsgálni, jönnek erről a részletek, no meg a legjobb zenék is természetesen az ébredés és a napirítás mellé. Kellisszel és a Trick Me-vel indul.

Best FM a legjobb zenék történelmi újítás a foci VB-n, a 2026-os labdarúgó világbajnokság nem csak a futball, hanem a zene szerelmesei számára is tartogat egy igazi hatalmas meglepetést. Ugyanis a július 19-én megrendezésre kerülő fináléban New Jersey-ben a történelemben először tartanak nagyszabású félidei showt. A részletek pedig a következőek. A sztár fellépők között a FIFA már bejelentette a headlinereket, ott van Shakira, Madonna és a K-pop szupersztár formáció, a BTS is. A háttércsapatban a Coldplay frontembere tevékenykedik, és a Szezám utca és a Muppet Show karakterei is feltűnnek majd. Gianni Infantino, FIFA alelnök már korábban jelezte, hogy a világ legnagyobb sporteseményehez méltó gigantikus pillanatnak leszünk részesei. Egyelőre nyitott kérdés marad az, hogy a zenei műsor miatt a szabályokban rögzített 15 perces félidei szünetet meghosszabbítják-e, ez még nem derült ki, de az biztos, hogy a show hatalmas lesz. Egyébként a június 11-én induló torna Mexikóvárosban is hatalmas showt visz, ott a reggaeton szupersztár J Balvin lesz a főfellépő az Egyesült Államokban, a Kanadában és Mexikóban tartott világbajnokságon. Nem kis dolog ez zenei szempontból se, azért Shakirát meg Madonnát egy színpadon látni, hatalmas nagy dolog lesz, kíváncsian várom, hogy mit fognak oda tenni a dívák az asztalra. És én pedig hozom a legjobb zenéket, hogy a reggel jó induljon. Itt lesz velem a The Sound Lovers, a Runaway-jel, na meg Sharam, ugyanis velem megyünk tovább a Party World, a Time Soul tőle most itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jön egy rövid szünet, utána meg folytatjuk azzal a Coolióval, aki bizony-bizony a karrierje vége felé megmutatta az érzelmes oldalát is, és a lányok szívébe is belopta magát a kemény rap mellett, és nagyon jól lát neki ez a stílus, és hát a siker abszolút garantált volt, annak köszönhetően, hogy az 1979-es Kool & The Gang megaslágerhez nyúlt hozzá, a Too Hothoz. Ezzel jövök majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Új közösségi házzal gazdagodhat Börgönd, megnyílt Molnár János kiállítás a Kápolnásnyéken. Délután 29 fok közelében alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Új közösségi ház épülhet Börgöndön. Az intézménynek a Köztársaság utcai buszforduló melletti terület ad helyet. A 2023 négyzetméteres épületben közösségi terem, iroda, raktárhelyiségek, öltözők és akadálymentes mosdó is helyet kap. A fejlesztés helyszínén jelenleg focipálya, játszótér és parkolók is találhatók. Cserpalkovics András polgármester elmondta, a beruházás szerepel az idei költségvetésben, elindulhat a kivitelezésre a közbeszerzési eljárás. A város több intézményfejlesztést is előkészít, köztük bölcsődék és óvodák felújítását. A tervek szerint a börgöndi közösségi ház építése jövőre megkezdődhet, írja a székesfehérvár.hu. Újabb nagyszabású kiállítás nyílt a Kápolnásnéki halászkastély termeiben. Molnár János a Sárkány ellenében című tárlat a több évtizedes alkotói utat mutat be. A festő és grafikus művész kiállítása különös hangsúllyal fókuszál azokra a művekre, amelyek a látható világ és a belső tapasztalat határterületein születtek. A megszokott rendszerint szállítja a hulladékot a depónia pünköst hétfőn. A közszolgáltató arra kéri a lakókat, hogy a gyűjtőedényeket reggel 5 óráig helyezzék ki. Az ünnepnapon ugyanakkor zárva tart a Székesfehérvár Csalapénzverővölgyi hulladékkezelő központ és hulladéklerakó, valamint a hulladékudvarok és a személyes ügyfélszolgálatok is. A hét többi napjai a megszokott nyitvatartás szerint működnek az egységek, írja az fmc.hu. Míg május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést idén is 5 kategóriában hirdették meg, a fő kategóriák mellett tematikus pályázatokat is be lehet nyújtani, mondta rádiónak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
2: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása a település zöldítési programokba. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
1: Délelőtt viszonylag sok fátyol felhő lesz fölöttünk, a délelőtt második felétől csökken a felhőzet. A délután gyengén felhős, alapvetően napos idővel telik, csak késő délután érkezhet fölénk több fátyol felhő, csapadékra nem kell számítani. Délután 29 fok közelében alakul a hőmérséklet, kora este 27-28, késő este 20-22 fok várható. A híreket Ficsóri Erikától hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, a Safri Duo és a Baja Baja volt ez az elmúlt 3,5 percben. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, pünkös vasárnap van, a hosszú hétvége kellős közepét üljük a mai napon. A névnaposok az Elizák és az Eszterek, a születésnaposok között pedig Bob Dylant köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Egy óra témánk pedig még hátra van, a kis sportszínes. 9 óra után én mindig valami ilyesmit hozok, és most bizony a londoni Chelseahez fogunk ellátogatni, ugyanis július 1-jével nagy változás lesz majd a kékeknél, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is hozom természetesen az ébredés és a napindítás mellé. Ebbe az órába belefér még pár dal, a Stacca Buval és a Living It Up-pal megyünk tovább most itt a Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk után a sportvilágába látogatunk el, ugyanis 9 óra fog elmúlni, és én ilyenkor mindig ilyen kis sportszínest hozok, és a mai napon a Chelsea házatájékára látogatunk el, ahol nagy változás lesz, és egy hatalmas nagy fordulat egyébként, ami a foci erőviszonyokat illeti, mert nem számítottunk rá, hogy ez a bizonyos úriember ott fog kikötni a londoni kékeknél, de bizony így van, úgyhogy jönnek majd erről a részletek, kicsit fedje még homály azoknak, akik nem tudják, hogy kiről is van szó. Azt viszont nem titkolom, hogy mik lesznek itt velem a következő órában. Hát a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Bekészítettem már például a Sweetboxot. Ők az Everything's Gonna Be Alright-tal már biztos, hogy itt lesznek.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Új pályázatot írt ki a Videoton FC Fehérvár értékesítésére Székesfehérvár. Megnyílt Berecki Kata kiállítása a Velencei tó partján, csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Pályázatot írt ki a Vármegye székely a Fehérvár FC önkormányzati üzlet részének értékesítésére. A felhívásról a közgyűlés döntött, a kiírás várhatóan kedden jelenik meg a város honlapján. Cserpalkovics András polgármester elmondta, olyan befektetőt keresnek, aki a vételár megfizetése mellett hosszú távon tudja biztosítani a klub szakmai és pénzügyi stabilitását. A pályázatok benyújtási határideje június közepe, ezt követően értékelik az ajánlatokat. A városvezetés célja, hogy július 1-én a közgyűlés lezárhassa a folyamatot, és döntés szülessen a klub új tulajdonosáról, írja székesfehérvár.hu. Megnyílt Berecki Kata közös nevező című kiállítása a Gárdonyi Velencei Tavi Galériában. A tárlat központi kérdése, mi az, ami összeköt bennünket? A művész alkotásai személyes történeteken keresztül keresik a választ erre az univerzális kérdésre, miközben egy érzelmekkel teli, elgondolkodtató világot tárnak a látogatók elé. A megnyitón Kurdi Fehér János költő ajánlotta a kiállítást a közönség figyelmébe. A kurátori feladatokat Berti Sara művész látta el. A szervezők szerint a tárlat különleges kulturális élményt kínál mindazoknak, akik a Velencei tó partján járnak. A kiállítás május 31-ig látogatható, írja Feol. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség, a bűnözők az idősek szeretetét és aggodalmát használják ki. Telefonon keresik fel őket, azt állítva, hogy az unoka bajba került, balesetet szenvedett és azonnal pénzre van szüksége. Fontos az időseket felvilágosítani arról, hogy mindig járjanak utána az információ hitelességének, mondta rádiónak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: A csalók sokszor nagyon felkészültek, sőt, hivatalos személynek, rendőrnek vagy tűzoltónak is kiadják magukat. Tudni kell, hogy a rendőrség és társszervei soha semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat telefonon. Mi a tendő ilyen hívás esetén? Meg kell szakítani a kapcsolatot. Tegye el a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, ellenőrizze az információt, hívja fel a hozzátartozót, akire hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, bankkártyát vagy ékszert idegennek.
1: Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt viszonylag sok fátyol felhő lesz fölöttünk, a délelőtt második felétől csökken a felhőzet. A délután gyengén felhős, alapvetően napos idővel telik, csak késő délután érkezhet fölénk több fátyol felhő, csapadékra nem kell számítani. Délután 29 fok közelében alakul a hőmérséklet, kora este 27-28, késő este 20-22 fok várható. A híreket Ficsóri Erikától hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Irány a sportvilága egy nagyon rövid ideig, ugyanis egy kis színes érkezik méghozzá a londoni Chelsea csapatáról. Hatalmas nagy változás van a házuk tájékán, úgyhogy jönnek a részletek. No, meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Ricky Martin és Christina Aguilera közöse, és az a Kylie Minogue is fog énekelni, aki közel 40 éve van a pályán. Az In Your Eyes fog tőlem
0: hangzani. Best FM.

Best FM a legjobb zenék, véget érnek a találgatások a londoni kékek házatáján, ugyanis most a Chelseahez látogatunk el a mai sportrovatba. Hivatalos közleményében erősítette meg a csapat, hogy Xavi Alonso lesz a férfi labdarúgó csapat új vezetőedzője. A spanyol szakember 4 éves szerződést írt alá a klubbal, munkát pedig majd 2026. július 1-én kezdi majd meg a Stamford Bridge-en. A kékek teljesítménye ebben a szezonban elég hullámzó volt, bár a 2025-26-os idényt még remekül kezdték. A gyenge eredmények után borítékolható volt a váltás, és bár az érdeklődésről már korábban is sokat lehetett hallani, a végső pecsét csak a vasárnapi bejelentéssel került a papírokra. Mit érdemes tudni az új mesterről? Xavi Alonso jelenlegi szezon első felében a Real Madrid kispadján ült, ahol sajnos a játékosok kezdték ki őt, ugyanis túl nagy rendet próbált rakni az öltözőben, és hát a sztárok ezt nem nagyon viselték el. Aztán a nagy áttörés neki korábban volt a Bayer Leverkusennél, innen ment a Real Madridba, ahol egy egészen elképesztő, veretlen szezon végén ünnepelhette a történelmi németi bajnoki címet, ahonnan a trónról letaszította a Bayern Münchent. A londoni együttes abban bízik most, a Chelsea, hogy a spanyol tréner képes lesz újra felépíteni a stabilitást és visszahozni a győztes mentalitást a csapathoz. Kíváncsian várom, hogy mindez sikerül-e tehát Xavi Alonsónak. Félre is tesszük a focit, jöjjenek inkább a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Ricky Martin és Christina Aguilera itt lesz a Nobody Wants to be Lonely World, a folytatás DJ Jazzy Jeff és Will Smith-szé. A Boom Shake the Room-mal megyünk tovább most itt a Best 10.

Best FM a legjobb zenék, a Sweetbox és az Everything's Gonna Be Alright volt az elmúlt néhány percben. Május 24-e van vasárnap, a névnaposok az Eszterek és az Elizák, a születésnaposok között pedig Bob Dylant köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. A folytatásba pedig jön az a Kylie Minogue, aki közel 40 éve van a pályán. Az In Your Eyes-zal megyünk most tovább tőle.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán átlépünk a délelőttbe, de én is a legjobb zenék maradunk, hogy jól teljen az idő, indul a Best hétvége. Olyan zenékkel készültem 10 óra után, mint például a román superstar Choicy, Inna, a Háttal érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Adományt kapott a Fejér megye gyermekeiért alapítvány, kiállítás nyílik a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban. Ma csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. 755 ezer forint gyűlt össze az idei Nagyok a Kicsikért jótékonysági fesztiválon. Az eseményt 10. alkalommal rendezték meg a Fekete-hegy Szárazréti Közösségi Központban. A Predátor Ese és Szontágné Kovács Erika székesfehérvári képviselő által életre hívott rendezvény bevételét a Fejér megye gyermekeiért alapítvány javára ajánlották fel. Az adomány az egészségügyi intézmény újszülött, csecsemő és gyermekosztályának munkáját segíti. A családi rendezvényen koncertek, sportprogramok és gyermekfoglalkozások is várták az érdeklődőket, írja székesfehérvár.hu. A katolikus egyház szerepét és a közép-európai rendszerváltások történetét bemutató ideiglenes kiállítás nyílik a vármegye székhelyen. Az eseményt a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban tartják kedden. A Ne féljetek, a katolikus egyház és közép-európa útja a szabadság felé című tárlat magyar, cseh, lengyel együttműködés. A program a rendszerváltások 30. évfordulójára készült. A megnyitón köszöntőt mond Spányi Antal megyés püspök, a kiállítást Mózesi Gergely, az egyházmegyei gyűjtemény igazgatója nyitja meg. Közreműködik Abonyi Krisztina és Rajkó Márta kamaraművész. A kiállítás június 16-áig látogatható 2-től szombatig, olvasható az intézmény oldalán. Idén is megtartották az országos űrgeszámlálást, amelyet már 5. éve minden tavasszal elvégeznek. Az önkéntesek és természetvédők által összegyűjtött adatok segítenek nyomon követni az állomány változását, illetve védeni az űrgék élőhelyeit, mondta Váci Olivér etológus, a vadonkezelő program munkatársa.
2: 17 terület volt, ahová jutottak a felmérők, hogy megismerjük az űrgeállománynak a helyzetét. Csökkenés még mindig megfigyelhető, ami úgy tűnik, hogy lassulni látszik egy picit. Ezeket 82 óta védett fajává, tehát annyira megritkult már addigra, és 2012-re fokozottan védették kellett tenni, mert már kevés helyen találni űrgét, ott sem mindenütt biztosított az állomány fennmaradása, tehát egy nagyon erősen ritkuló állatfajról van szó, nem csak Magyarországon, hanem a teljes elterjedési területén Európában.
1: Híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt viszonylag sok fátyol felhő lesz fölöttünk, a délelőtt második felétől csökken a felhőzet. A délután gyengén felhős, alapvetően napos idővel telik, csak késő délután érkezhet fölénk több fátyol felhő, csapadékra nem kell számítani. Délután 29 fok közelében alakul a hőmérséklet, kora este 27-28, késő este 20-22 fok várható. A híreket Picsóri Erikától hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. A hosszú hétvége kellős közepe van, május 24-e, pünkösd vasárnap, és a legjobb zenéket természetesen hozom. Indul a Best hétvége, olyan előadók társaságába töltjük ezt az órát, mint például Michael Jackson, a Remember Time-mal érkezik, az első pedig Kosiné, a Catch-el indulunk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, Rúzsa Magdi és Begi közöse volt ez, a nyári zápor, és apropó Rúzsa Magdi, ott lesz, ahol a mi majoros Ritánk nem sokára 2 óra múlva a Válvölgyi Fesztiválon a mai napon. Ritától úgy, ahogy tegnap is, ma is lehet kérni az élő kívánság műsorunkba dalokat, vagy üzenni az otthon maradtaknak, de mindenképp érdemes kilátogatni a Válvölgyi Fesztiválra, mert egyébként Rúzsa Magdi mellett ott lesz még Tídani, Pápai Joci is, valamint a 4-es Street. Ez vár mindenkire délután a Válvölgyi Fesztiválon, Alcsút dobozon, tőlem pedig még jönnek a legjobb zenék addig, hogy jól pörögjön a dél előtt. Itt lesz Michael Jackson a Remember Time-mal, most viszont a francia Mau Chao-é az éter, a Bongo Bonggal folytatjuk itt a Besten.

bárcsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Hamarosan folytatom majd, csak egy rövid szünet jön, aztán itt lesz velem Madonna a popdívája, aki most olyan albummal rukkolt megint elő, hogy valami eszméletlen senki nem gondolta. Nem véletlenül van ott a halftime showjába az idei foci VB-nek. Az American Pie-t hozza viszont most el a régi kedvenceink közül Madonna.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán van még egy közös óránk, természetesen délig, meg hát addig még Majoros Rita be nem jelentkezik majd Alcsútdobozról, a Válvölgyi Fesztiválról, úgyhogy addig is szóljanak a legjobb zenék, természetesen a következő órában is. Például a Maroon 5 csapata már biztos, hogy itt lesz, a Makes Me Wonder-rel érkeznek majd.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Csökkenhet a politikusok fizetése, dohánymafiát számolt fel az adóhatóság, fontos figyelmeztetés a kirándulóknak. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már ősszel érkezhet a nyugdíjasoknak szánt szépkártyás támogatás, erről Magyar Péter beszélt az RTL-nek. A miniszterelnök szerint a kisebb nyugdíjból élők magasabb összegű támogatást kaphatnak. A kormány emellett 100 000 forintos iskolakezdési támogatást tervez a rászoruló családoknak. Magyar Péter azt is elmondta, idén nagyjából 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, és folytatják az uniós forrásokról szóló tárgyalásokat. Hozzátette, csökkentenék a politikusok fizetését, és átalakítanák a többi között a végrehajtási rendszert is. Nemzetközi dohánycsempész hálózatot számolt fel az adóhatóság. A nagyszabású akcióban a pénzügyőrök egyszerre csaptak le egy szállítmányra Baranyában és egy titkos dohánygyárra Fejér megyében. Az Index cikke szerint a hatóságok több mint 5 tonna illegális dohányt foglaltak le, ennek értéke csak nem 420 millió forint. Az elkövetők katonai elzavarót és aggregátorokat is használtak, hogy elrejtsék az illegális gyártást. 6 külföldi gyanúsítottat vettek őrizetbe. Új államtitkárt és miniszteri biztost jelentett be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a közoktatásért Kókainé Lányi Marietta felel államtitkárként, míg a közoktatási tartalomfejlesztésért Csapodi Csaba miniszteri biztosként dolgozik majd. A miniszter szerint mindketten több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és fontos szerepük lesz az oktatás megújításában. Ne zavarjuk az erdei állatokat, erre figyelmeztette a kirándulókat az Országos Vadászkamara. Földvári Attila szóvivő rádiónknak elmondta, a következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk, de arra kérnek mindenkit, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket. A kutyákat is csak pórázva vezessük az erdőben.
2: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyjukat, az, hogy lelapulnak a fűbe és megpróbálnak elrejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag.
1: Ma sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi észak-keleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcshőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias idő, több órás napsütéssel és gomoly felhőkkel. Főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az utolsó délelőtti órának állunk neki, ami egyben a közös utolsó utazásunk is a mai napon, ugyanis Majoros Rita érkezik majd a következő órában, nem máshonnan, mint az Alcsút-Dubozi Válvölgyi Fesztiválról jelentkezik majd be. A legjobb zenéket pedig addig természetesen bekészítettem, hogy jól teljen az idő addig is. Kezdünk Junior Jackkel, ez a Stupid Disco.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, Bryan Adams és Mel C közöse volt ez a Where You Are Gone. Szép napot kívánok mindenkinek, május 24-e van, pünkösd vasárnap, és az ünnepeltek között ott vannak az Elizák és az Eszterek, a születésnaposoknál pedig Bob Dylant köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenéket pedig hozom, természetesen van még egy röpke kis időnk, addig, ameddig Majoros Rita be nem jelentkezik majd a mai napon is a Válvölgyi Fesztiválról, Alcsút dobozról, úgyhogy még belefél majd például Roger Sanchez és az Other Chance. Vele folytatom majd a rövid szünet után tehát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, Ákos és az ember maradj, után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Majoros Rita veszi át az irányítást, mert Alcsú dobozon van a Válvölgyi Fesztiválon is, bizony-bizony a Best FM-mel is lehet találkozni. Rita ajándékokat is osztogat, és akár az otthon lévőknek lehet küldeni egy dalt, vagy csak egy kedves kis üzenetet, úgyhogy bombázni lehet Ritát ott a mai nap délután folyamán. Horváth Zoltán, Hori kicsekkol még hozzá azzal, hogy holnap találkozunk majd, legközelebb itt reggel a Besten. Mindenkinek szép délután, utoljára Show Kingston-dalát indítom. Ez a Beautiful Girls, viszhat!

A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nyári időnk lesz sok napsütéssel, unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség, tömegverekedésbe fulladt egy diplomaosztó. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség, a bűnözők az idősek aggodalmát kihasználva telefonon keresik meg áldozataikat. Fontos, hogy beszéljünk az idősekkel az ilyen csalásokról, és hogy minden esetben ellenőrizzék az információk hitelességét, mondta a rádiónknak Vadró Berta rendőr alezredes.
2: A csalók sokszor nagyon felkészültek, sőt, hivatalos személynek, rendőrnek vagy tűzoltónak is kiadják magukat. Tudni kell, hogy a rendőrség és társszervei soha semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat telefonon. Mi a tendő ilyen hívás esetén? Meg kell szakítani a kapcsolatot. Tegye el a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, ellenőrizze az információt, hívja fel a hozzátartozót, akire hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, bankkártyát vagy ékszert idegennek.
1: 55 államtitkár kinevezéséről számolt be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kinevezettek névsora már megjelent a magyar közlönyben. Kiemeltem, az államtitkári kar nemzetközileg elismert, magasan képzett szakemberekből áll. Az új államtitkárok egy harmada nő, a legfiatalabb 23, a legidősebb 66 éves. A kormányfő azt is hozzátette, hogy a kinevezettek jelentős része több diplomával és tudományos fokozattal rendelkezik. Leggyakoribb a jogi, közgazdasági és műszaki informatikai háttér. Donald Trump szerint hamarosan lezárulhatnak az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások. Az amerikai elnök közölte, a felek már egy véglegesítésre váró megállapodás részletein dolgoznak. Elmondta, több közel-keleti vezetővel is egyeztetett a békéről szóló egyességről, amely egyetértési nyilatkozat formájában jöhet létre. Az amerikai elnök hangsúlyozta, a megállapodás részeként újra megnyithat a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoros, valamint hogy telefonon egyeztetett Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel is. Tömegverekedésbe torkollott egy diplomaosztó Connecticutban az Egyesült Államokban. Először két családtagjai kaptak hajba a nézőtéren, ami hamarosan tömegverekedéssé fajult. A rendőrség végül három embert vett őrizetbe, köztük két New York-i nőt. Az incidens miatt a diplomátadást ideiglenesen leállították. Több szülő is azt mondta, a biztonsági szolgálat túl lassan reagált a konfliktusra. Ma sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcs hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias idő több órás napsütéssel és gomoly felhőkkel. Főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor. A csúcs hőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Élőben a Válvölgyi Fesztiválról.
3: Csodás délután kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Ma is egész délután innen jelentkezünk Alcsút dobozról, a Válvölgyi Fesztiválról. Mindenképpen tartsanak velünk. Hozunk ma is egy csomó érdekességet, interjúkat és mindenféle földi jót, mert itt aztán tényleg minden van. De persze a jó zenék lesznek a főszerepben, úgyhogy Kid Rockkal már indulunk is. Jön az All Summer Long.
0: Best

FM a legjobb zenék. Csodálatos vasárnap délután kívánok mindenkinek, és szuper hosszú hétvégét. Örülök, hogy itt vannak velem. Én innen jelentkezem az Alcsút Dobozi Válvölgyi Fesztiválról. Már most remek a hangulat, úgyhogy még egyébként semmiről nem késtek le. Hozom hamarosan a programokat is. Van kis színpad, nagy színpad és rengeteg kiegészítő program is, úgyhogy jövök a részletekkel. De előtte még nagyon-nagyon figyelmeztetek mindenkit, hogy meleg lesz a mai délutánon. Nagyon tűz a nap, úgyhogy a megfelelő hidratálásról ne feledkezzenek el. Egy kalap, egy napszemüveg is mindenképpen szükséges, és mondjuk mi legyezőt biztosítunk, mert hogy itt vagyunk ugye egész délután a Válvölgyi Fesztiválon, a bejárattól balra, úgyhogy Best FM-es legyezőkkel is tudnak ma hűsölni. Na meg persze a legjobb zenékkel, úgyhogy Fatboy Slimmel már megyünk is tovább. Itt a Praise You!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM, a legjobb zenék. Egész délután innen jelentkezünk a Válvölgyi Fesztiválról, Alcsút dobozról. Délután 3 órakor nyit majd a nagy színpad, ahol a Smile lép fel, de 3:45-kor a 4-es Street zenél, 6:45-től Pápai Joci, este 8 órától Tídeni lép majd fel, 21:45-től pedig Rúzsa Magdi koncertezik, úgyhogy még semmiről nem maradtak le. Ha még most indulnának el, akkor ezt nyugodtan tegyék. Mi itt vagyunk rögtön a bejárattól balra, találkozzunk akár vagy a kis színpadon, hiszen hamarosan Szűcs Judit lép majd fel 4 óra után, aztán Nótár Méri, a Vétek, Radics Gigi, este pedig Dr. Béres, úgyhogy jó szórakozást a programokhoz és a Best FM legjobb zenéihez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Podcast FM. A legjobb zenék élőben a Váltölgyi Fesztiválról. If you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A felejthetetlen slágerek a folytatásban is itt szólnak, másodperceken belül délután egy óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán Justin Timberlake, Nelly Furtado és Timbaland dalával a Give It To Me-vel nyitunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a Mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Do up a do up shoe, do

0: Hírek a Best FM-en.
1: 2%-os gazdasági növekedéssel számol a kormány, keresik a legvirágosabb településeket, már is itt vannak a világító felhők. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már ősszel érkezhet a nyugdíjasoknak szánt szépkártyás támogatás, erről Magyar Péter beszélt az RTL-nek. A miniszterelnök szerint a kisebb nyugdíjból élők magasabb összegű támogatást kaphatnak. A kormány mellett 100 000 forintos iskola kezdési támogatást tervez a rászoruló családoknak. Magyar Péter azt is elmondta, idén nagyjából 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, és folytatják az uniós forrásokról szóló tárgyalásokat. Hozzátette, csökkentenék a politikusok fizetését, és átalakítanák a többi között a végrehajtási rendszert is. Legalább 24 ember meghalt, több mint 50-en pedig megsérültek egy robbantásos merényletben Pakisztán délnyugati részén. Egy katonákat és családtagjaikat szállító vonatot ért támadás, egy robbanóanyaggal megrakott jármű neki csapódott az egyik vagonnak. A detonációban több vasúti kocsi kisiklott, kettő pedig kigyulladt. A halottak és sérültek között nők és gyermekek is vannak. Egyelőre senki sem vállalta magára a merényletet. Még május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést idén is 5 kategóriában hirdették meg. A fő kategóriák mellett tematikus pályázatok benyújtására is lehetőség van, mondta el rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
2: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása a település zöldítési programokba. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket.
1: Már pünköskor feltűntek itthon az éjszakai világító felhők. A különleges jelenség szokatlanul korán érkezett, mivel ezek a felhők általában csak júniusban jelennek meg először az égbolton. Az időkép azt írta, ezek a légkör egyik legmagasabban kialakuló felhőtípusai, mintegy 80-85 kilométeres magasságban keletkeznek, és visszaverik a napfényét az éjszakai égbolton. Tavaly június 4-én figyelték meg először a jelenséget, így az idei megjelenés rekordkorainak számíthat. Ma igazi nyári időre készülhetünk, sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkülhet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a napos meleg idő, időnként gomoly felhőkkel, egy-egy futózápor főként a középső ország részben fordulhat elő. Az előrejelzések szerint kedden tovább erősödik a felmelegedés, túlnyomóan derült, száraz idő várható, helyenként már 33 fok körüli csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Élőben a Vámvölgyi Fesztiválról.
3: Csodás vasárnapot, kellemes hosszú hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Egy óra után is innen jelentkezünk az Alcsút Dobozi Vámvölgyi Fesztiválról. Rengeteg fellépő lesz ma is. Hamarosan hozom a részleteket és az interjúkat is, de természetesen a legjobb zenéket. Justin Timberlake-kel, Nelly Furtado-val és Timbalanddal folytatjuk. Indul is a Give It To Me.

0: West FM a legjobb zenék, este lép majd színpadra. Rúzsa Magdi, de a legnagyobb rajongók, már mondhatom azt, hogy kora reggel óta itt vagytok, két nevet, keresztnevet kérnék.
1: Van, Laura.
2: Lili.
0: Na mikor jöttetek, csajok?
1: 9-kor.
0: Hát azért az este 3:45-9, vagy 3:45-10?
1: 3:45.
0: Azért addig van még idő bőven, na, de hát ez máskor is így szokott lenni, hogy ti már ilyen korán itt vagytok az első sorban?
1: Igen.
0: Tényleg?
1: Teljes mértékben, mindig. Hát idén a harmadik.
0: Idén háromszor. És gondolom, egyébként az elmúlt években is jártatok Magdi koncertre, már csak az öltözékből gondolom. Ilyenkor egyébként hogy készültök egy-egy koncertre, hogy ilyenkor kiválasztjátok a szettet, kiválasztjátok, azért látom a sapka is Rúzsa Magdi, póló is Rúzsa Magdi, szemüveg, minden van, a ruhák, vagy ezt hogy kell elképzelnünk?
1: Hát már egy héttel előtte megvan, mert annyira várjuk, tehát hogy hazaérünk az előzőről, és már azonnal.
0: Nálad is így?
1: Természetesen, igen.
0: Mi a kedvenc dalotok, Magdita? Mi az, amit ordítva fogtok énekelni az első sorban?
1: Sőt, mindent is.
0: Nincs egy nagy kedvenc?
1: Nincs.
0: Tényleg?
1: Mindegy a kedvencünk.
0: Mióta követitek Magdi munkásságát egyébként?
1: Én kiskorom óta.
0: Hát nagyon köszönöm, üzenétek valamit a Rúzsa Magdi rajongóknak így a rádión keresztül, mert hogy mi a Best FM-en is játszunk egyébként Magdi dalokat.
1: Hallgassanak Magdit, mert minden jobb lesz vele.
0: Nagyon-nagyon köszönöm. Jó szórakozást nektek, és kitartás még estig.
1: Köszönjük.
3: Prejudice. Want a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: Tisztetem a legjobb zenék, innen jelentkezünk ma délután is a Válvölgyi Fesztiválról, Alcsútdobozról, és már most nagyon-nagyon meleg van, sőt igazán most van 30 fok közeli hőmérséklet, úgyhogy aki most indul el, egyébként nem csak ide, hanem bárhová az országban, mindenképpen készüljön a nagy melegre, akkor is fogyasszon megfelelő mennyiségű vizet, hogyha nem érzi magát szomjasnak, ez nagyon fontos. Ha tehetik, azért a legmelegebb órákban ne tartózkodjanak a tűzőnapon, húzódjanak árnyékba, vagy akár hűvös helyre, hűvös lakásba, és ami nagyon fontos, hogyha útnak indulnak, ne hagyjanak senkit, sem gyerekeket, sem háziállatokat, de tényleg senkit a parkoló autóban, még néhány percre sem, hiszen nagyon-nagyon meleg van. Hozzuk a legjobb zenéket! Most Pinkel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az igazán felejthetetlen slágerek itt szólnak a folytatásban is a Best FM-en. Pár perc és jönnek a legfrissebb hírek kettőkor, aztán a Coldplay és az Adventure of a Lifetime.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait, remek nyaruk lehet a diák munkásoknak. Országos ürgeszámlálás, továbbra is van miért aggódnunk. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kinevezték a Tisza kormány 55 államtitkárát, a miniszterelnök közölte, nemzetközileg elismert, magasan képzett szakemberek kapták a megbízásokat. Egyharmaduk nő. A legfiatalabb államtitkár 28, a legidősebb 66 éves. Magyar Péter hozzátette, a kinevezettek jelentős része több diplomával és tudományos fokozattal rendelkezik a jogi, közgazdasági, műszaki, informatikai és társadalomtudományi területekről. Szépen kereshetnek nyáron a diák munkások, átlagos órabérük elérheti a 2500 forintot, ám a nyelvtudást vagy más speciális tudást, készséget igénylő pozíciókban elhelyezkedők ennél sokkal többre számíthatnak. Ők az egyik állásközvetítő legfrissebb összesítése szerint több mint 500 000 bérrel kalkulálhatnak havonta, és ezt készhez is kapják, hiszen 25 éves korukig, eddig az összeghatárig biztosan nem kell esziat fizetni. Lassabban ugyan, de továbbra is csökken a hazai ürgeállomány, ez derült ki a tavaszi országos összesítésből. Fontos és védett állatokról van szó, karbantartják a vidéket és táplálékul szolgálnak a ragadozó madaraknak. Részletek Váci Olivér etológustól, a vadonleső program munkatársától.
2: 17 terület volt, ahová jutottak a felmérők, csökkenés még mindig megfigyelhető, ami lassulni látszik. 82 óta védett fajjá vált, tehát annyira megritkult már addigra, és 2012-re fokozottan védetté kellett tenni, mert már kevés helyen találni ürgét, ott sem mindenütt biztosított az állomány fennmaradását, tehát egy nagyon erősen ritkuló állatfajról van szó, nem csak Magyarországon, hanem a teljes elterjedési területén Európában.
1: Elektronikus karkötőkkel figyelnék meg a veszélyeztetett tiniket Svédországban. Azokról a gyermekekről van szó, akikre alvilági bandák vetették ki a hálójukat. Gyilkosságok elkövetésére toborozzák őket, hiszen a helyi törvények szerint akkor sem küldhetik őket börtönbe, ha lebuknak, és a bíróság elítéli őket. Júliustól érkezik is a szigorítás ezügyben. 15-ről 13 évre csökken a büntethetőségi korhatár Svédországban. Remek időnk lesz, sok napsütéssel, 30 fok körüli csúcsokkal, utána késő este 16-22 fok következik. Éjszaka sok felé felhők takarhatják az eget, de csapadék sehol sem valószínű. A folytatásban erősödik a felmelegedés, holnap helyenként akár 32 fokban is reménykedhetünk. A szél megélénkülhet főként a Dunántúlon. A kedd is nyáriasan meleg időt ígér mindenütt, derűs órákkal, helyenként több, de inkább kevesebb felhővel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Élőben a Vámvölgyi Fesztiválról.
3: Szép délután, kellemes hosszú hétvégét kívánok mindenkinek, így 2 óra után is pár perccel, én Majoros Rita vagyok. Tartsanak velem és velünk, hiszen ma is innen jelentkezünk az Alcsút Dobozi Vámvölgyi Fesztiválról. Rengeteg fellépővel és rengeteg élménnyel, érdekességgel, de jó zenékkel is, úgyhogy indul a Coldplay és az Adventure of a Lifetime.

0: évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Itt vagyunk ma is a Vávölgyi Fesztiválon, innen jelentkezünk egész délután, de hát mi csak nemrég jöttünk, viszont vannak, akik órák óta itt vannak. Szia, egy keresztnevet kaphatok?
1: Réka.
0: Hát szia Réka, jól látom, hogy te már egy jó ideje itt vagy. Kire vársz és mikor jöttél?
1: Tídenire várok és reggel 8 felé értem ide.
0: Reggel 8, és Dani majd csak este felé lép színpadra, ugye?
1: Igen, este 8-kor.
0: Akkor mondhatjuk azt, hogy egy fanatikus rajongóval állunk szemben.
1: Igen.
0: De amit látom, lassacskán az elsősorban nem is lesz hely, még azért egy-két lyuk van, de gyanítom, hogy majd azért a délután folyamán megérkeznek a többiek is. Egyébként Dani ért rajongsz ennyire, vagy vannak más előadók is, akiknek azért kimész a koncertjére?
1: Hát leginkább csak a Dani, igen.
0: Ez máskor is előfordul?
1: Persze.
0: Akkor ezek szerint már bőven jó párszor voltál koncerten?
1: Hát ez a 26.
0: Komolyan, és ezt még így számolod is. Közben itt, jaj, köszönöm, nekem van. Közben itt vizet is kapunk, mert hogy tényleg nagyon nagy a hőség itt a nagy színpad előtt, és még azért jó pár óra vár rátok itt. Ilyenkor egyébként ez így megszokott, hogy szinte ilyen családként itt összegyűltök, ismeritek is egymást a rajongókkal?
1: Hát párral, igen, van, akivel egy városból jöttünk, együtt jöttünk.
0: És te honnan jöttél? Mikor indultál reggel?
1: Tatabányáról jöttem, és hétfele indultunk.
0: Aha. Hát azért az sem volt semmi, és hát ugye az esti koncert viszont biztos, hogy fantasztikus lesz. Üzensz valamit akár így a rádión keresztül a többi tídeni rajongónak?
1: Hát amikor tehetik, menjenek koncertre, mert nagyon jó élmény és feltöltődés.
0: Most jelent meg ugye az új albuma, ez a Maszk, már meghallgattad?
1: Persze.
0: Na, reméljük, hogy Danit is el fogjuk tudni majd csípni a backstage-ben egy interjúra, majd tőle is megkérdezzük, hogy fogadta a közönség. Melyik dalt várod a leginkább?
1: Az összeset.
0: Nagyon köszönöm, és akkor jó szórakozást nektek!
1: Köszönjük!

0: Best FM a legjobb zenék, szép délutánt kívánok mindenkinek, innen jelentkezünk továbbra is a Válvölgyi Fesztiválról, Alcsú Dobozról, ahol hamarosan színpadra lép a Smile, őket a nagy színpadon kell majd keresni. 3:45-től a 4-es Street koncertezik, őket reméljük, hogy mikrofon mögé is tudjuk csalni. Aztán 4:07-től Pápai Jóci koncertezik, este 8-tól Tídeni. 21:45-től pedig Rúzsa Magdi áll majd színpadra, akinek rajongóit szintén elkaptuk már a színpad előtt. Vannak, akik már reggel óta itt várakoznak, nagyon sokan Danira várnak, nagyon sokan Rúzsa Magdira, de a kérdés felmerül, önök, kinek a koncertjén lennének ott már reggel? Jöhetnek az üzenetek a 0620-55-55-155-re, mi pedig a Kossinnál megyünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ma is utazzunk együtt. Ha valakinek útinfója van, megköszönöm, hogyha megírja a 0620-55-55-155-re. Azt hiszem, azzal nem lepek meg senkit, hogy erős a forgalom az M7-esen ma délután is, a határ felé vezető oldalon főként. Sokan indultak el a Balaton irányába, úgyhogy Török Bálint és Martonvásár, valamint Pákozd és Székesfehérvár között lassulás van, torlódás, úgyhogy hosszabb menetidőre kell készülni. Ha valakinek van még más infója, akkor mindenképpen hívjon, vagy írjon a 0620-55-55-155-ös számon. Mi pedig utazzunk együtt a French Affair-rel, itt a Sexy!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Rollervilág. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu.
1: Siófokon indul a nyár. Május 22-től 25-ig pünkösdi szezonnyitó a hajóállomáson. Ingyenes koncertek, Szekeres Adrien, első emelet és pakolgép. Pünkösdi felvonulás, gyerekprogramok, gasztroélmények és igazi balatoni hangulat vár. Kapcsolódj ki, találkozzunk Siófokon. Részletek Siófok egy Facebook oldal és siófok.hu.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Adományt kapott a Fejér megye gyermekeiért alapítvány, kiállítás nyílik a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban. Ma csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. 755 ezer forint gyűlt össze az idei Nagyok a Kicsikért jótékonysági fesztiválon. Az eseményt 10. alkalommal rendezték meg a Fekete-hegy Szárazréti Közösségi Központban. A Predátor Ese és Szontágné Kovács Erika székesfehérvári képviselő által életre hívott rendezvény bevételét a Fejér megye gyermekeiért alapítvány javára ajánlották fel. Az adomány az egészségügyi intézmény újszülött, csecsemő és gyermekosztályának munkáját segíti. A családi rendezvényen koncertek, sportprogramok és gyermekfoglalkozások is várták az érdeklődőket, írja székesfehérvár.hu. A katolikus egyház szerepét és a közép-európai rendszerváltások történetét bemutató ideiglenes kiállítás nyílik a vármegye székhelyen. Az eseményt a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban tartják kedden. A Ne féljetek, a katolikus egyház és közép-európa útja a szabadság felé című tárlat magyar, cseh, lengyel együttműködés. A program a rendszerváltások 30. évfordulójára készült. A megnyitón köszöntőt mond Spányiontal megyés püspök, a kiállítást Mózesi Gergely, az egyházmegyei gyűjtemény igazgatója nyitja meg. Közreműködik Abonyi Krisztina és Rajkó Márta kamaraművész. A kiállítás június 16-áig látogatható 2-től szombatig, olvasható az intézmény oldalán. Idén is megtartották az országos űrgeszámlálást, amelyet már 5. éve minden tavasszal elvégeznek. Az önkéntesek és természetvédők által összegyűjtött adatok segítenek nyomon követni az állomány változását, illetve védeni az űrgék élőhelyeit, mondta Váci Olivér etológus, a vadonkezelő program munkatársa.
3: 17 terület volt, ahová jutottak a felmérők, hogy megismerjük az űrgeállománynak a helyzetét. Csökkenés még mindig megfigyelhető, ami úgy tűnik, hogy lassulni látszik egy picit. Ezeket a 82 óta védett fajává, tehát annyira megritkult már addigra, és 2012-re fokozottan védették kellett tenni, mert már kevés helyen találni űrgét, ott sem mindenütt biztosított az állomány fennmaradása, tehát egy nagyon erősen ritkuló állatfajról van szó, nem csak Magyarországon, hanem a teljes elterjedési területén Európában.
2: Híreink végén néhány szó az időjárásról. Kora este 27-28, késő este 20-22 fokra lehet számítani. Este is az éjszaka első felében közepesen felhős lesz az ég, majd csökken a felhőzet, csapadék nem fordul elő. Az északnyugati szél mérsékelt lesz. Hétfőn is napos marad az idő, csapadék nem várható, a hőmérséklet reggelre 15-16 fokig csökken, délutánra 29-30 fok közé emelkedik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Kellemes vasárnap délutánt kívánok Önnek, május 24-e van, pünkösd vasárnap, amikor is Eszter és Eliza nevű hallgatóink a névnaposok, nekik pedig sok boldogságot kívánok. A mikrofonnál Nagy Deci, a folytatásban egészen 18 óráig tartson velem, mert hozom Önnek életünk legjobb zenét, úgyhogy már is kezdünk ATB-vel, ez a The Summer.
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

0: hogy akarod.
1: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol az a dal szólt az elmúlt percekben, ami megmondom önnek őszintén még tini koromban, amikor jártam Dizsibe meg bulizni, akkor általában ez volt a buli oszlató dal, akkor tudtuk, hogy már a DJ-nek is elege van, olyan nagyjából 3:30-4 óra lehet, és most már itt az ideje hazamenni. Viszont a folytatásban nézzük meg azt, hogy hová érdemes elindulni, hogyha szeretnénk vért adni, mert hogy holnap hétfő lesz, de pünköst hétfő, ugye munkaszünet nap, viszont 2-től újra várják a donorokat a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátószolgálat munkatársai. Pláne azért, mert egy-egy vérkészítmény maximum 5 napig tartható el biztonságosan, és ilyen hosszú hétvégéknél különösen figyelni kell arra, hogy a hazai vérkészletek fel legyenek töltve. Ennek kapcsán pedig kedden reggel 8-tól a Székesfehérvári területi vérellátóban várják az önkénteseket, a Seregélyesi út 3-as szám alatt, illetve Dunaújvárosban, az egyik nagy barkácsáruházban is 14 és 17 óra között. Aztán a jövő heti külső helyszínek között szerepel még az Abai Művelődési Ház is. Itt csütörtökön várják a véradókat 14 órától 17:30-ig, még pénteken Székesfehérváron a Kossuth Lajos Általános Iskolában, szintén 14 órától egészen 18 óráig. Szombaton a Bicskei Uszoda nyitja ki kapuit a donorok előtt 11 és 18 óra között. Vért az adhat, aki elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét, testsúlya viszont már elérte az 50 kg-ot, és egészségesnek érzi magát. Lakcímkártya, tajkártya és személyi mindenféleképpen legyen önnél, ez nagyon-nagyon fontos a véradáshoz. Na meg életünk legjobb zenéi is, szerintem, hiszen ezeket hallgatva sokkal könnyedebben és gyorsabban telik az idő.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Kollányi Zsuzsi és Kovalszki közösen szólt az elmúlt percekben, ez volt az eszembe jutottál. Akinek pedig az jutott eszébe, hogy ma délután még ellátogat a Válvölgyi Fesztiválra, ő ezt még időben gondolta ki, hiszen a tegnapi naphoz hasonlóan ma is egy csomó programon és koncerten vehetünk részt, hiszen két napos a fesztivál, amelyik idén a 10. születésnapját ünnepli. Jubilál, új néven, most már nem Válvölgyi Zsúr, hanem Válvölgyi Fesztivál, és új helyen, Alcsútdobozon kerül megrendezésre. Összesen 24 fellépőnek tapsolhatunk ezen a pünkösdi hétvégén. Tegnap ugye a Nox, Horváth Tomi, Curtis és a Valmaros fiúk is felléptek, ma pedig a 4-ös Street, Pápai Jocsi, Tideni és Rúzsa Magdi is szórakoztatja majd a közönséget többek között, de hát ez nem a teljes fellépői lista. Azt viszont érdemes észben tartani, hogy a Best FM is a helyszínen van, lehet velünk találkozni, na meg a legjobb zenéket hallgatni, és még ajándékokkal is készülünk. Állunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéinek segítségével szeretnének kikapcsolódni, mert hogy ezen időszak Besteit pörgetjük önnek 24-ben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Egy lépéssel közelebb került a digitális világhoz az idősebb korosztály Fejérvár megyében. A 65 év felettieknek szervezett ugyanis digitális képzést az Alba Innovár és az Alba Régia Nyugdíjas Egyesület Székesfehérvárral közösen. Ez egy 10 alkalomból álló képzés, amely a 65 év felettieknek szól. Célja pedig az, hogy fejleszték a korosztály digitális képességeit. 10 nyugdíjas vállalkozott az internet, az online ügyintézés és a mobil applikációk felfedezésére. Őket hétről hétre vezették be ezen világ rejtelmeibe. Ez idő alatt a résztvevők megtanulták a böngészők használatát, a fájlok letöltését, és megismerkedhettek nem csak az online lét veszélyeivel, de a mesterséges intelligenciával is. Egy csomó kérdést intéztek az oktatókhoz a közösségi média használattal kapcsolatban és az e-ügyintézés témakörében is. Hogy zajlott ez a tanulási folyamat, arról pedig a város weboldalán is talál részletes infókat. Nálunk itt a Besten pedig a 90-es, 2000-es évek zenei rejtelmeibe vezetjük be önt, hogyha a 101.8-ra és a 90,4-re hangol, mert hogy itt pörögnek életünk legjobb zenéi, úgyhogy igazán jó kis időutazáson vehetünk részt a folytatásban például Wolf Katival.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy tartanunk kell egy icipici szünetet, hírezünk, időjárásozunk, de aztán ígérem, hogy jövök vissza a folytatásban is olyan jó kis dalokkal, mint a darabokra törted a szív.

0: az órát pedig a The Pussycat dalszos csajok kezdik már is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Siófokon indul a nyár. Május 22-től 25-ig pünkösdi szezonnyitó a hajóállomáson. Ingyenes koncertek, Szekeres Adrien, első emelet és pakolgép. Pünkösdi felvonulás, gyerekprogramok, gasztroélmények és igazi balatoni hangulat vár. Kapcsolódj ki, találkozzunk Siófokon. Részletek Siófok egy Facebook oldal és siófok.hu.
1: Rollervilág. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu. Reklámot hallottak.
3: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
4: Új közösségi házzal gazdagodhat Börgönd, megnyílt Molnár János kiállítás a Kápolnásnyéken. Délután 29 fok közelében alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Új közösségi ház épülhet Börgöndön. Az intézménynek a Köztársaság utcai buszforduló melletti terület ad helyet. A 2023 négyzetméteres épületben közösségi terem, iroda, raktárhelyiségek, öltözők és akadálymentes mosdó is helyet kap. A fejlesztés helyszínén jelenleg focipálya, játszótér és parkolók is találhatók. Cserpalkovics András polgármester elmondta, a beruházás szerepel az idei költségvetésben, elindulhat a kivitelezésre a közbeszerzési eljárás. A város több intézményfejlesztést is előkészít, köztük bölcsődék és óvodák felújítását. A tervek szerint a börgöndi közösségi ház építése jövőre megkezdődhet, írja székesfehérvár.hu. Újabb nagyszabású kiállítás nyílt a Kápolnásnyéki halászkastély termeiben. Molnár János a Sárkány ellenében című tárlata több évtizedes alkotói utat mutat be. A festő és grafikus művész kiállítása különös hangsúllyal fókuszál azokra a művekre, amelyek a látható világ és a belső tapasztalat határterületein születtek. A megszokott rendszerint szállítja a hulladékot a depónia pünköst hétfőn. A közszolgáltató arra kéri a lakókat, hogy a gyűjtőedényeket reggel 5 óráig helyezzék ki. Az ünnepnapon ugyanakkor zárva tart a Székesfehérvár Csalapénzverővölgyi hulladékkezelő központ és hulladéklerakó, valamint a hulladék udvarok és a személyes ügyfélszolgálatok is. A hét többi napjai a megszokott nyitvatartás szerint működnek az egységek, írja az fmc.hu. Míg május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést idén is 5 kategóriában hirdették meg, a fő kategóriák mellett tematikus pályázatokat is be lehet nyújtani, mondta rádiónak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
5: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása a település zöldítési programokba. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
4: Kora este 27-28, késő este 20-22 fokra lehet számítani. Este is az éjszaka első felében közepesen felhős lesz az ég, majd csökken a felhőzet, csapadék nem fordul elő, az északnyugati szél mérsékelt lesz. Hétfőn is napos marad az idő, csapadék nem várható, a hőmérséklet reggelre 15-16 fokig csökken, délutánra 29-30 fok közé emelkedik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Indul egy újabb fantasztikus zenei óra itt a 101.8 és 90.4-en. A 4 órási hírek után robogunk is tovább életünk besztyeivel a 90-es, 2000-es évekből. Olyan fantasztikus előadók lesznek itt velünk a folytatásban, mint a Black Machine, pörög majd a Jazz Machine, de itt lesz velünk a Hooligans, és az órát pedig a Pussycat dalszos csajok kezdik.
1: 101.8 és 90.4 West

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Hooligansztől szólt a Királylány az elmúlt percekben a Valmaros fiúk közreműködésével. Hát ezt nem tudom, hogy az Óramúzeum rajzpályázatára a gyerekek rajzolnak-e Királylányt, de az biztos, hogy ezt kitalálhatják még május 31-ig. Ugyanis ez a leadási határideje annak a felhívásnak, amelyben a gyerekek megtervezhetik és megrajzolhatják saját órájukat, de nincsen más kikötés, bátran szabadjára engedhetik a fantáziájukat, mind a színeket illetően, mind a formát, vagy éppen az óralap grafikáját illetően. Az alkotásokat 6 éves kortól várják, egészen 18 éves korig. Egy pályázó maximum 5 rajzzal vehet részt a pályázatban, ezt érdemes észben tartani. Na meg azt is, hogy május 31-én 17:30-ig lehet leadni a rajzokat Székesfehérváron, a Kossuth utcában. Az eredményhirdetés pedig majd június 1-én lesz. Nálunk itt a Besten pedig azokat az előadókat hallgathatja meg, akik már nyertek egy-egy zenei versenyen, és így bekerültek a legjobbak közé. Például a Best FM lejátszási listájára, ahonnan a Black Machine csapata sem hiányozhat.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Bár azt szoktam mondani, hogy minden vasárnap minden egyes pillanatát ki kell élvezni, és hát pünkösd vasárnap van, még holnap is pihenhetünk pünkösd hétfőn, viszont azért már elkezdhetünk gondolkodni vagy fejben készülni, például a jövő hét szerdára, május 27-ére. Hogy mi lesz ekkor? Hát, megmutathatjuk, hogy mit is tudunk, hiszen jön a kihívás napja, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet az egészséges életmódra és a sport és a mozgás szeretetére. Székesfehérvár idén is csatlakozott ehhez a programhoz, így város szerte egy csomó lehetőséggel várják az érdeklődőket. Maga a kihívás napja 1982-ben indult Kanadából, aztán hamar eljutott Európába, és tulajdonképpen az egész világot meghódította. Magyarországon 1991 óta tartjuk ezt a napot. A hivatalos megnyitó szerdán 0 órakor lesz a Bregyóközi Sportcentrumban, ahol lesz áloműző, bemelegítő, gimnasztikai gyakorlatozás, aztán jöhet a gyaloglás és a futás is, de az éjszaka folyamán még lehet majd kosarazni, ki lehet próbálni a gruntfocit, célba lehet rúgni, és dobások is szerepelnek a programban. A kihívás napi sokadalomban pedig napközben is mozoghatunk. A székesfehérvári bölcsödék, óvik, általános és középiskolák, lakótelepi és városi sportegyesületek, valamint a Fejér megyei Szentgyörgy Egyetemi Oktatókórház is csatlakozik a kezdeményezéshez, de a Nordic Walking foglalkozások és a nyitott tornatermek programjai is beépülnek ebbe a napba. Amely mozgáshoz viszont tudom ajánlani életünk legjobb zenét, hiszen a 90-es, 2000-es évek bestjeit hallgatva biztos lehet benne, hogy még az álmosság is kimegy a szeméből, hogyha például az éjféli kezdésre szeretne odaérni, a Bermuda pedig Londonba szeretne utazni, úgyhogy velük megyünk tovább a folytatásban. Itt a 101.8 és 90.4-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zene.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Melody Maker Money Monday című dalat szólt az elmúlt percekben. Holnap pedig az a Monday lesz, az a hétfő, az a pünkös hétfő, ami bár ünnep lesz, mégsem szünetel majd a hulladékszállítás. Ezt nem érdemes elfelejtenie azoknak, akiknél egyébként a lakossági hulladékszállítás napja mindig a hétfői napra esik, mert hogy a megszokott rendszerint végzi a hulladékszállítást a depónia pünkös hétfőn is. Annak érdekében, hogy ne pizsiben és papucsban kelljen futni reggel a szolgáltató után, emiatt érdemes a gyűjtőedényeket reggel 5 órára kihelyezni az ingatlanok elé. Hát érdemesebb talán ma este inkább kivinni őket, és akkor biztos, ami tuti, nem késünk lesz semmiről. Emellett viszont a Székesfehérvár Csala Pénzverővölgyi Hulladékkezelő Központ és hulladéklerakó, valamint a hulladék udvarok és a személyes ügyfélszolgálatok holnap zárva tartanak, viszont a hét többi napján változatlan lesz a nyitvatartás. Mint ahogy változatlanul játsszuk önnek a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéit 0-24-ben bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90.4-re, ahol a folytatásban a Fatboy Slim zenél már is. Right about now, the funk soul

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét meg kell állnunk egy picit, hírek, időjárás, de aztán ígérem, hogy jövök vissza a folytatásban is olyan jó kis dalokkal, mint a zene benned, a Random Trip-tal.
2: A zene mindig ott van benned, hogy megszelidítsa a csendet, kéz a kézben minden rendben, csak mentek a világ ellen.
1: Az órát pedig Sampol és Sasa kezdi már is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Rollervilág. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Új pályázatot írt ki a Videoton FC Fehérvár értékesítésére Székesfehérvár. Megnyílt Belecki Kata kiállítása a Velencei tó partján, csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsúri Erika. Részletes híreink következnek. Pályázatot írt ki a Vármegye székely a Fehérvár FC önkormányzati üzlet részének értékesítésére. A felhívásról a közgyűlés döntött, a kiírás várhatóan kedden jelenik meg a város honlapján. Cserpakovics András polgármester elmondta, olyan befektetőt keresnek, aki a vételár megfizetése mellett hosszú távon tudja biztosítani a klub szakmai és pénzügyi stabilitását. A pályázatok benyújtási határideje június közepe, ezt követően értékelik az ajánlatokat. A városvezetés célja, hogy július 1-én a közgyűlés lezárhassa a folyamatot, és döntés szülessen a klub új tulajdonosáról, írja székesfehérvár.hu. Megnyílt Belecki Kata közös nevező című kiállítása a Gárdonyi Velencei Tavi galériában. A tárlat központi kérdése, mi az, ami összeköt bennünket? A művész alkotásai személyes történeteken keresztül keresik a választ erre az univerzális kérdésre, miközben egy érzelmekkel teli, elgondolkodtató világot tárnak a látogatók elé. A megnyitón Kurdi Fehér János költő ajánlotta a kiállítást a közönség figyelmébe. A kurátori feladatokat Berti Sara művész látta el. A szervezők szerint a tárlat különleges kulturális élményt kínál mindazoknak, akik a Velencei tó partján járnak. A kiállítás május 31-ig látogatható, írja a FEO. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség, a bűnözők az idősek szeretetét és aggodalmát használják ki. Telefonon keresik fel őket, azt állítva, hogy az unoka bajba került, balesetet szenvedett és azonnal pénzre van szüksége. Fontos az időseket felvilágosítani arról, hogy mindig járjanak utána az információ hitelességének, mondta rádiónak Vad Róbert rendőr alezredes.
6: A csalók sokszor nagyon felkészültek, sőt, hivatalos személynek, rendőrnek vagy tűzoltónak is kiadják magukat. Tudni kell, hogy a rendőrség és társszervei soha semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat telefonon. Mi a tendő ilyen hívás esetén? Meg kell szakítani a kapcsolatot. Tegye le a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, ellenőrizze az információt, hívja fel a hozzátartozót, akire hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, bankkártyát vagy ékszert idegennek.
5: Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Kora este 27-28, késő este 20-22 fokra lehet számítani. Este is az éjszaka első felében közepesen felhős lesz az ég, majd csökken a felhőzet, csapadék nem fordul elő, az északnyugati szél mérsékelt lesz. Hétfőn is napos marad az idő, csapadék nem várható, a hőmérséklet reggelre 15-16 fokig csökken, délutánra 29-30 fok közé emelkedik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Már is robog tovább életünk legjobb zenéinek vonata itt a 101.8 és 90.4-en egészen 18 óráig, mert hogy akkor már DJ Biki veszi át a stúdiót, és indul vele a vasárnap esti Night Shift, de addig sem unatkozunk ám, hiszen itt lesz velünk Desirétől a You Gotta Be, és pörög majd Filótól is a Jó, ha itt vagy. Az órát pedig Sampol és Sasa kezdi már is.
0: 101.8 és 90.4 Best

0: világ ellen.
1: Tehát 8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Bár vasárnap van, ez pünkös vasárnap, ami miatt holnap még nem indul el egy újabb munkahét, hiszen pünköst hétfő lesz piros betűs ünnepünk, amely azt is jelenti, hogy díjmentes lesz a parkolás Székesfehérváron az 1-es, 2-es és 3-as övezetben. Viszont azt fontos észben tartani, hogy a korlátozott várakozási övezetben, tehát a történelmi belvárosban ez időszakban is szükséges az érvényes parkolási és behajtási engedély, illetve 0-24-ben díjköteles a várakozás. Ezt nem érdemes elfelejteni. A Városgondnokság Szentvendel utcai ügyfélszolgálata holnap zárva tart, de 2-től visszatérnek a megszokott menetrendbe, a megszokott nyitvatartásra, mint ahogy a boltok esetében és a bevásárlóközpontok és nagy áruházláncok esetében is nyitvatartási rendváltozásra kell számítani. Persze azért van ez alól néhány kivétel, egyes benzinkutak shopjai például, vagy non-stop nyitvatartó üzletek, de érdemes ezekről is tájékozódni indulás előtt. Az ünnep miatt a gyógyszertárak többsége is zárva tart, és az ügyeletes patikák veszik át helyettük a kiszolgálást. 2-től viszont minden visszatér a megszokott kerékvágásba. Na de arra is kíváncsi lennék, hogy most így vasárnap délután mi a helyzet Fejér-Vár megye kerékcsapásaival, úgyhogy bármerre is járjon, hogyha valami furcsaságot tapasztal az utakon, vagy fennakadást a közlekedésben Székesfehérvár és a Velencei tó környékének útjain, akkor arra kérem, hogy ezt ne tartsa magában, ha nem dobjon róla nekem egy üzit. 0623 555 525.

0: úgysem felelnél.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4. A legjobb zenék.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Eminem és Dido közöse a Stance szólt az elmúlt percekben, amely dalra egyébként, hát hogyha olyan igazit futni nem is, de azért bemelegíteni mindenféleképpen be lehet szerintem, bár ezt akár le is tesztelhetjük holnap délután a tesztfutáson. Május 25-én ugyanis 17 órakor rajtolnak azok, akik részt vesznek a 15. tiszta, egészséges Székesfehérvárért futó versenyen. A Környezetvédelmi Világnap alkalmából most már 15. alkalommal kerül megrendezésre ez a verseny, amelynek célja, hogy egy olyan közösségépítő esemény legyen, amely minden korosztály és minden edzettségi szint jelen van. Először az egyéniben és a váltóban futók rajtolnak majd 4,8 és 11,2 kilométeres távokon, előbbin 183-an, utóbbin pedig 89-en állnak rajthoz, váltóban pedig 19 csapat nevezett. Őket pedig majd a Depónia futás követi 18:30-kor, itt pedig a résztvevők egy PET palack leadása után voksolhatnak is kedvenc iskolájukra. A futás miatt viszont az autósoknak lezárásra kell készülni 14 és 20 óra között, a Válkörúton a Petőfi Sándor utcától a Kígyó utcáig, illetve a Rákóczi a Válkörút és a József Attila utca közötti szakaszon, tehát tulajdonképpen itt a stúdió környékén. A buszok ez idő alatt módosított útvonalon közlekednek, erről érdemes tájékozódni már ma, nehogy aztán holnap meglepetés érje önt. Annak érdekében pedig, hogy mindenki a lehető legjobban tudjon teljesíteni ezen a kihíváson, ennek érdekében játsszuk 0-24-ben a 90-es 2000-es évek legjobb zenéit, mert ezek segítenek átlendülni a holdpontokon, és tudjuk, hogy ami nagyon nehéz, attól csak erősödünk. Erről pedig a Solvay is dalol nekünk a folytatásban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Justin Timberlake slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm és át kell adnom a terepet DJ Bikinek és a Best FM Night Shiftnek. Így a Well Hello pályaudvar című dalával mára elköszönök, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy együtt töltjük majd a hétfői Best délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallott, a további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ismét akcióba léptek az unokázós csalók, buszsávban autózókat büntettek a rendőrök, pokoli drónesőt zúdítottak az oroszok Kijevre. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség, a bűnözők, az idősek aggodalmát kihasználva telefonon keresik meg áldozataikat, pénzt és értékeket akarnak szerezni. Fontos, hogy felkészítsük nyugdíjas hozzátartozóinkat erre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
2: A csalók sokszor hivatalos személynek is kiadják magukat. A rendőrség és társszervei semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat. Tegye el a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, hívja fel a hozzátartozót, hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, bankkártyát vagy ékszert idegennek.
1: Két nap alatt 73 autós ellen intézkedtek a rendőrök Budapesten, mind a buszsávban hajtottak, például a Bajcsi-Zsilinszky úton vagy az Andrássy úton. 57 esetben helyszíni bírságot szabtak ki. Öten lejárt műszakival indultak el, volt, aki nem kötötte be magát, vagy úgy mobilozott, ahogyan nem lett volna szabad. De akadt olyan vezető is, aki nem is ülhetett volna volán mögé. A Szegedi Egyetem kutatói is segítik a pusztító aszály elleni küzdelmet. A geográfusok több ezer lokális mélyedést, egykori folyómedret azonosítottak az Alföldön. Komplex térinformatikai elemzéssel határozzák meg azokat a területeket, ahol a víz helyben tartása vagy a felszín alatti vízkészletek pótlása műszakilag is kivitelezhető. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át a legjobbaknak járó elismeréseket. Az ösztöndíjak mellett kijutottak a nemzetközi megmérettetésekre, ezeket Európában, Észak-Amerikában és a Távol-Keleten rendezik majd. Idén rekordszámú pályázatból válogathatott az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia zsűrije. 90 rakétával és 600 drónnal támadta az orosz hadsereg mára virradóra az ukrán fővárost, találatért több lakóházat, egy piacot, egy bevásárlóközpontot és egy kollégiumot is. Kijevi beszámolók szerint ketten meghaltak, több mint 60-an megsebesültek. Orbán Anita külügyminiszter közösségi oldalán határozottan elítélte az orosz támadást. Éjszaka több felhő lesz már felettünk, hajnalban, illetve reggel elszórtan kisebb eső, jelentéktelen zápor előfordulhat. 11-17 fok ébreszt majd minket. Utána folytatódik a jobbára derűs idő, fátyol felhőkkel, a Dunántúlon és északkeleten erős széllel, de csapadék nélkül. 27-32 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a kedd és a szerda is nagyjából hasonló időt ígér, akár már 34 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Ez már szerencsére visszavonhatatlanul a kertben ücsörgős, nyugágyban hátradőlős, koktélt szürcsölgetős, naplemente nézegetős vasárnap este. Még akkor is, hogyha ez még csak a hosszú hétvége második napja, és még akár a ma estét is tisztességesen oda lehet pirítani bulizás szempontjából. Mi mindig maradunk ugye a megszokott menetrendnél, ha vasárnap, akkor Chill Lounge és Deep House a Night Shift első két órájában. 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től DJ Németi, vasárnapi rezidensünk a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak a lemezjátszóknál.

profilja. Megpróbálom fejből felsorolni, tehát mixcloud.com/Lauer and Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak Angya Nagyhával, hogyha a keddi funkit szeretnétek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként tolja a pop és rádiós lágereket, DJ Miller Hun, aki majd utánam érkezik 7-től 8-ig a legnagyobb dance himnuszokkal, aztán D és Slimfit Hun, ő pedig Slimfit Szabi szombatról, hip-hopal és R&B-vel, DJ Németi pedig a chill, a lounge és a deep house mixeket pakolja fel a mixcloudra, aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com/DJ Whiteboy, és a mixek mellett természetesen ott vannak a tracklisták is.

Viber üzenetet szeretnétek küldeni, képet, videót Viberen keresztül, akkor ide megtehetitek. Ugyanerre a számra jöhetnek az SMS üzenetek, tehát 0620 55 55 155, info@bestfmbudapest.hu, hogyha valaki hosszadalmas e-mailt szeretne nekünk írni, de igazából most már lehet hosszadalmasan írni nekünk Facebookon és Instán keresztül is. Best FM Night Shift, itt minket, Night Shift lemezlovasokat találtok, ha pedig úgy általában a Best FM-mel kapcsolatban szeretnétek bármit mondani, közölni, kérdezni, észrevétel van, akkor Best FM Rádió Magyarország, szintén Facebookon és Instán, itt találtok meg minket.

0: legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Természetesen tisztában vagyok én vele, hogy nem akar mindenki a hosszú hétvégén vasárnap este is fejest ugrani az éjszakába. Vannak az egész hétvégét inkább ilyen csillezősben akarja tölteni. Hát ők a következő órát is imádni fogják. Mert hogy még egy órán keresztül Chillange és Deep House, csak már vasárnapi rezidensünknek DJ Németének köszönhetően. Ő áll mindjárt a lemezjátszók mögé, szóval pár perc, és innen folytatjuk tovább. Senki ne menjen sehova.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Tűzharc Washingtonban, mentális gödörben volt a támadó. A pápa szerint nagy feladat vár az egyházra a béke érdekében. UV-sugárzás, durva lesz a hétfő. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Nagy erőkkel vizsgálják az éjszakai washingtoni tűzharc részleteit. Egy 21 éves férfi adott lelövéseket a Fehérház előtt az egyik ellenőrzőpontnál. Az ügynökök végeztek a támadóval. Egy járókelő is megsebesült az összecsapásban. A titkosszolgálat már figyelte a tettest, akinek mentális problémái voltak, és erőszakos fenyegetésért, valamint illegális behatolásért állították elő tavaly nyáron. Az incidens idején egyébként Donald Trump elnök hivatalában dolgozott, és munkáját a történtek után is folytatta. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, jelentette ki pünkösd vasárnap 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában. A katolikus egyház fő szerint a Szentlélek eljövetele, amelynek most van az ünnepe, a megbékélés üzenetét is közvetíti, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak fő szerepet kell vállalnia. Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek pünkösd vasárnapi videó üzenetében úgy fogalmazott: a Szent Lélek kegyelme hozzon szeretetet, békét és nyugalmat a világnak, nekünk magunknak és családjainknak is. A hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést most is 5 kategóriában hirdették meg, emellett tematikus díjakat is kiosztanak, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
2: A település még úgymond nincs is készen, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
1: Kimondottan erős UVB-sugárzás várható holnap az ország nagy részén. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV-index meghaladhatja a 7-es értéket, épp ezért 11 és délután 3 óra között kerüljük a napozást. Vállattakaró pólóval, szalmakalappal óvjuk magunkat, használjunk megfelelő fényvédőkrémet. Normál bőrtípusnál elég bő negyed óra a napon a leégéshez. Éjszaka több felhő lesz már felettünk, hajnalban, illetve reggel elszórtan kisebb eső, jelentéktelen zápor előfordulhat, 11-17 fok ébreszt majd minket. Utána folytatódik a jobbára derűs idő, fátyol felhőkkel, a Dunántúlon és északkeleten erős széllel, de csapadék nélkül, 27-32 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a kedd és a szerda is nagyjából hasonló időt ígér, akár már 34 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait, két forgalmas vonalon kezd pályafelújításba a MÁV, nem sieti el a háború lezárását az amerikai elnök. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kinevezték a Tisza kormány 55 államtitkárát, a miniszterelnök közölte, nemzetközileg elismert, magasan képzett szakemberek kapták a megbízásokat. Egyharmaduk nő. A legfiatalabb államtitkár 28, a legidősebb 66 éves. Magyar Péter hozzátette, a kinevezettek jelentős része több diplomával és tudományos fokozattal rendelkezik a jogi, közgazdasági, műszaki, informatikai és társadalomtudományi területekről. Két fontos felújításba kezd a MÁV. Közvetlenül Pünkösd után kettől Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak körülbelül egy hónapig. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Szerdán Szerencsés-Nyíregyháza között startol a munka, ami egész nyáron áttart. Átszállásra, autóbuszos pótlásra hosszabb menetidőre számíthatnak az utasok. A MÁV csoport vezérigazgatója Hegyi Zsolt szerint a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani. Lassabban ugyan, de továbbra is csökken a hazai űrgeállomány, ez derült ki a tavaszi országos összesítésből. Fontos és védett állatokról van szó, karbantartják a vidéket és táplálékul szolgálnak a ragadozó madaraknak. Részletek Váci Olivér etológustól, a vadonleső program munkatársától.
2: 17 terület volt, ahová jutottak a felmérők, hogy megismerjük az űrgeállománynak a helyzetét. Csökkenés még mindig megfigyelhető, ami úgy tűnik, hogy lassulni látszik egy picit. Ezeket az 82 óta védett fajjá vált, és 2012-re fokozottan védetté kellett tenni, mert már kevés helyen találni űrgét. Ott sem mindenütt biztosított az állomány fennmaradása, tehát egy nagyon erősen ritkuló állatfajról van szó, nem csak Magyarországon, hanem a teljes elterjedési területén Európában.
1: Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról. Erről írt közösségi oldalán az amerikai elnök. Donald Trump szerint nem hamarkodják el a megegyezést, mert az idő szerinte Washington oldalán áll. Hangsúlyozta, a teheráni vezetésnek meg kell értenie, hogy nem fejleszthetnek ki, és nem is szerezhetnek be atomfegyvert. Éjszaka több felhő lesz már felettünk, hajnalban, illetve reggel elszórtan kisebb eső, jelentéktelen zápor előfordulhat. 11-17 fok ébreszt majd minket. Utána folytatódik a jobbára derűs idő, fátyol felhőkkel, a Dunántúlon és északkeleten erős széllel, de csapadék nélkül. 27-32 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a kedd és a szerda is nagyjából hasonló időt ígér, akár már 34 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, remélem mindenki jól van, remélem jól telt ez a két nap, hiszen vasárnap este van, úgyhogy hozom a legjobb zenéket, hogy elbúcsúzzunk a második hétvégi naptól, viszont holnap még pihenünk. Gwen Stefani és Akon kezd, ez a The Sweet Escape.
3: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a 80-as évek végén Whitney Houston sok kritika érte a fekete közösséges az R&B rádiók részéről, mert a zenéjét túl fehérnek és poposnak tartották. Hogy visszatérjen a gyökerekhez, a harmadik albumának vezető dalához felkérte a korszak legsikeresebb R&B producer párosát, és így született meg az I'm Your Baby, úgyhogy én már indítom is.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, tessék odafigyelni, hiszen a következő dalban legalább három olyan rész van, amit ki lehet szedni csengőhangnak, hogyha esetleg valaki még erre gerjedne, mert hogy annó Ékön azt csinálta, hogy kimondottan úgy alkotott dalokat, hogy az, mint dal is megállja a helyét, és persze tele legyen olyan részekkel, amit csengőhangnak is el lehet adni. Jön a Lonely!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő hölgyem én kimondottan nem szereti, hogyha őt világsztárként kezelik, mert hogy úgy gondolja, hogy ő egy ugyanolyan ember, mint mindenki más. És ez így is van, és ezért nagyon szeretjük. Ő Nelly Furtado, jön a Turn of the Light.

Best FM a legjobb zenék. Ki engedte ki a kutyákat? Ki engedte ki a kutyákat? Hát a fene se gondolta, hogy ezzel egy világsláget lehet csinálni, viszont a Bahamennek sikerült. Who let the dogs out? Most itt a Best FM-en. Who let the dogs out?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Ismét akcióznak az unokázós csalók, karkötővel védik az űrös tiniket a svédek. Nem is játszott, mégis nyert a hoki válogatott az Elit VB-n. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség. A bűnözők, az idősek aggodalmát kihasználva telefonon keresik meg áldozataikat, pénzt és értékeket akarnak szerezni. Fontos, hogy felkészítsük nyugdíjas hozzátartozóinkat erre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: A csalók sokszor nagyon felkészültek, sőt, hivatalos személynek, rendőrnek vagy tűzoltónak is kiadják magukat. Tudni kell, hogy a rendőrség és társszervei soha semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat telefonon. Mi a tendő ilyen hívás esetén? Meg kell szakítani a kapcsolatot. Tegye le a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, ellenőrizze az információt, hívja fel a hozzátartozót, akire hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, bankkártyát vagy ékszert idegennek.
1: Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át a legjobbaknak járó elismeréseket. Az ösztöndíjak mellett kijutottak a nemzetközi megmérettetésekre, ezeket Európában, Észak-Amerikában és a Távol-Keleten rendezik majd. Idén rekordszámú pályázatból válogathatott az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia zsűrije. Elektronikus karkötőkkel figyelnék meg a veszélyeztetett tiniket Svédországban, ezzel ellenőriznék, hogy betartják-e az előírt kijárási korlátozásokat. Azokról a gyermekekről van szó, akikre alvilági bandák vetették ki a hálójukat, gyilkosságok elkövetésére toborozzák őket, hiszen a helyi törvények szerint akkor sem küldhetik őket börtönbe, ha lebuknak és a bíróság elítéli őket. Júliustól érkezik is a szigorítás ezügyben, 15-ről 13 évre csökken a büntethetőségi korhatár Svédországban.
3: Bent maradt a válogatott a jégkorong világbajnokság élvonalában, az együttes ma nem lépett pályára a svájci VB-n, de a közvetlen riválisok, a britek igen, és 6-0-ra kikaptak a lettektől, így már nem előzhetik meg a mieinket. Majoros Gergely szövetségi kapitánycsapata holnap a címvédő amerikaiakkal, kedden pedig a lettekkel találkozik, és jövőre is az elitligában szerepelhet majd.
1: Éjszaka több felhő lesz már felettünk, hajnalban, illetve reggel elszórtan kisebb eső, jelentéktelen zápor előfordulhat, 11-17 fok ébreszt majd minket. Utána folytatódik a jobbára derűs idő, fátyol felhőkkel, a Dunántúlon és északkeleten erős széllel, de csapadék nélkül, 27-32 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a kedd és a szerda is nagyjából hasonló időt ígér, akár már 34 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem, jól vagytok, viszont hogyha nem, akkor a legjobb zenékkel feldobjuk ezt az estét. Kérem szépen, most az isteni Dante Tomás kezd. Ez a Miss California.
4: Ez a Night Shift.

Best FM, a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, vannak olyan dalok, amik csak egy nyelven szólnak jól, és van olyan dal, ami akár még magyarul is, és ilyen a következő, ami nem más, mint Gio Baccio és a Funky Groove. Mindenki ismeri, mindenki szereti, és mindenkit jó kedvre derít, úgyhogy én indítom, és remélem, hogy eléri ezt a célját.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik egy olyan dal, ami valójában, hát mondjuk úgy, hogy nagyon vidámnak tűnik, de alapvetően egy nagyon szomorú dal, hiszen Michael Bublé egy olyan szemszögből énekel, amikor valakinek összetörték a szívét, de mégis mindenben meg kell látni a pozitívumot, és kész, ez a Beautiful.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a dal világszerte tarolt a slágerlistákon. Az Egyesült Királyságban a második helyig jutott, az amerikai Hot 100-as listán a 11. helyet szerezte meg, míg a Billboard Hot Rap Songs listán a 4. helyig jutott. Ezt kérem szépen a Heavy D és a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nem sieti el a háború lezárását Donald Trump. A pápa szerint nagy feladat vár az egyházra a béke érdekében. Virágos Magyarország, finisben a nevezés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról. Erről írt közösségi oldalán az amerikai elnök. Donald Trump szerint nem hamarkodják el a megegyezést, mert az idő Washington oldalán áll. Hangsúlyozta, a teheráni vezetésnek meg kell értenie, hogy nem fejleszthetnek ki, és nem is szerezhetnek be atomfegyvert. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, jelentette ki pünkösd vasárnap 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában. A katolikus egyház fő szerint a Szentlélek eljövetele, amelynek most van az ünnepe, a megbékélés üzenetét is közvetíti, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünkösd vasárnapi videó üzenetében úgy fogalmazott, a Szentlélek kegyelme hozzon szeretetet, békét és nyugalmat a világnak, nekünk magunknak és családjainknak is. A hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést most is 5 kategóriában hirdették meg, emellett tematikus díjakat is kiosztanak, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
2: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
1: Kimondottan erős UVB sugárzás várható holnap az ország nagy részén. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV index meghaladhatja a 7-es értéket, épp ezért 11 és délután 3 óra között kerüljük a napozást. Vállattakaró pólóval, szalmakalappal óvjuk magunkat, használjunk megfelelő fényvédőkrémet. Normál bőrtípusnál elég bő negyed óra a napon a leégéshez. Éjszaka több felhő lesz már felettünk, hajnalban, illetve reggel elszórtan kisebb eső, jelentéktelen zápor előfordulhat, 11-17 fok ébreszt majd minket. Utána folytatódik a jobbára derűs idő, fátyol felhőkkel, a Dunántúlon és északkeleten erős széllel, de csapadék nélkül, 27-32 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a kedd és a szerda is nagyjából hasonló időt ígér, akár már 34 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, mivel közeledik a világbajnokság, és egy hét múlva itt van a BL döntő, így nyugodtan mondhatom, hogy az első félidőnek vége, viszont felfrissülve, új erőre kapva jön a második félidő. Santana kezd nálunk a Product GN B-vel kiegészülve. Ez a Maria.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, most jön az a rész, amikor átbeszéljük, kiket kell felköszönteni holnap névnapjuk alkalmából. Ez annyira nem fontos dolog, de nagyon sok ember viszont komolyan veszi, úgyhogy vágjunk is bele. Orbán névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a biztonság kedvéért a Gergelyeket, a Györgyöket, a Magdákat, a Magdalénákat és a biztonság kedvéért a Szófiákat, na meg a Zsófiákat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, holnap köszönsd fel őket, és ennyi. Jön most nálunk az Alien Setnik és a Respect.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel.
1: Best FM, a legjobb zenék.
2: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, itt sorakozik már előttem a Sikén és a Lavonderán, ami egy nagyon, de nagyon balszerencsés sorsú projekt része. Eredetileg ez lett volna a vezető kislemezes Sikén harmadik stúdióalbumának, de az a baj, hogy valahogy kikerült a nagyvilágba, és az egészet megszüntették, és az egészet úgymond törölték, abba hagyták. Aztán hála az ének, hogy itt idővel újra előszedték. Úgyhogy én is előszedem, indítom, jön Sikén és a Lavonderán.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalt Max Martin eredetileg az amerikai énekesnőnek Pinknek szánta, ám ő visszautasította. Ezután megpróbálkoztak Hillary Duff-val is, de nekik sem tetszett, úgyhogy jött Kelly Clarkson, és hát egy erőteljes, dühös, de mégis felszabadító, szakítós himnusz csinált belőle ez a Since You've Been Gone.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, Savage Garden, I Want You. Ez jön most nálunk, az a dal, amit a 80-as évek szintipop zenéje ihletett, és hát a különlegességét Darren Hayes hihetetlenül gyors, ritmikus, szinte hadaró ének stílusa adja a verzék alatt. Hogy miről van szó pontosan? Hát a következő 3 perc 50-ben megtudjuk!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, és egy csodás vasárnap éjszakát. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és jelentem, indul az utolsó óra, úgyhogy mindenki kösse fel a gatyát, mert nagyon jó zenékkel készültem. Most például Morcsiba kezd, ez a Rome Wasn't Built in a Day. Mekkora igazság?
1: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most megmondom és megnézem, hogy milyen idő lesz a holnapi nap folyamán. 20 fokra ébredünk, 29 lesz napközben, a szél a biztonság kedvéért visszatér, viszont gyengén lesz felhős az égbolt, úgyhogy mindenki használjon napkrémet, mert hogy egyre, de egyre elősebb a nap, és pont, és kész. Most pedig jön nálunk egy olyan dal, ami szerintem örökké egy igazi sláger lesz. Ez Criss Cross és a Jump.

0: girl. But it's don't know if I'm not your man.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. 3, 2, 1.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és nem elfelejteni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Na kérem szépen, ezeket az oldalakat kéne megkeresni, lecsekkolni, megvizsgálni, végiggörgetni, és tudjátok nagyon jól, hogyha tetszik, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és hogy mivel megyünk tovább a folytatásban, érkezik Rizzle Kicks és a Down with the Trumpets.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

percben. Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hiszen eljött a könnyes búcsú ideje. Remélem, jól éreztétek magatokat, én nagyon is. És remélem, hogy jövő hét szombaton újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Been a long time, we shouldn't have left you, without a dope beat.